0: energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros első nyilvános illemhelyét 1870-ben ott állították fel, ahol ma a Deák Ferenc teret találjuk. A fedetlen, kör alakú építménynek ajtó nélküli, vétfallal eltakart bejárata volt. Közepén állt a szifonos medence, ezt sugárirányban elrendezett vaslapokkal 6 állóhelyre osztották. Miután Budapesten a század végére csak alig néhány hasonló öntött vas vizeldét állítottak üzembe, a helyzet súlyossá vált. A főváros vezetése minden házmestert arra utasított, hogy szükség esetén bárkinek adják ki a ház közös illemhelyének kulcsát. A szükség pedig egyre nagyobb burr lett. Így 1895-ben elrendelték a nyilvános vécék számának radikális emelését.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló híd szerkezett tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette,

0: ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A József Nádor által 1846-ban átadott Pest-Vác vasútvonal megépítésekor az első indóház a mai nyugati pályaudvar helyén épült fel. Miután a következő évtizedekben a hazai vasútvonalak egyre csak terebélyesedtek, az állomás szintén terjeszkedni kezdett, hiszen forgalma és apparátusa egyaránt megsokszorozódott. Hasonlóan jelentős változás volt az is, hogy bár az 1840-es években a nyugati pályaudvar még Pest szélén helyezkedett el, az 1871-ben egyesített fővárosban már mindinkább a központ része lett, vagyis a városrendezés terén is komoly kihívást támasztott. A nagykörút megtervezése is arra sarkolta Budapest vezetését, hogy az 1870-es évek elején pályázatot írjon ki az új pályaudvar megépítésére, melyet Auguste de Serres és a később világhírűvé vált Gustave Eiffel nyert meg. A két mérnök tervei nyomán a munkálatok 1874 során kezdődtek meg. A nyugati pályaudvar új épületét 1877. október 28-án nyitották meg Budapest és az ország utazó közönsége előtt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650.000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. október 23-án a Műegyetemi Diákgyűlésen elfogadott 16 pontból a 13. így szólt. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a sztálin szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek. A szabadságharcosok azonban nem vártak arra, hogy a hatalom hajtsa végre követelésüket, hanem a szobrot népítélettel döntötték le. A művelet nem bizonyult egyszerűnek. Még világosban délután fogtak neki, és éjszakába nyúlt, amire befejezték. Az ezt követő napokban a szobor darabjai a város több pontján felbukkantak. A napilapok is beszámoltak róla, hogy hol és éppen mely darabját próbálták még apróbb darabokra összetörni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pesterzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Egy számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Erdős Balást, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, én köszönöm a lehetőséget.
1: Lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közül 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. Erről a pályázatról és ennek az eredményéről fogunk beszélgetni. A Palackposta irodalmi pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között, amely szerintem egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Mi volt a pályázóknak a feladata, illetve azzal, hogy közel 600 pályamű érkezett a Palackposta pályázatára, mit árul el ez a szám önöknek a kortárs magyar irodalom és az olvasás iránti érdeklődésről?
2: Igen, hogyha csak a 600-as számot néznénk, akkor az egy statisztikai szám, túl sokat önmagában nem mond el, de azt el kell, hogy mondjam, hogy minket meglepett azért a 600 beérkezett pályamű, illetve itt egy komplex pályázati folyamat megvalósításával visszük végig ezt a projektet, tehát nyilván itt időablakokban is gondolkodnunk kellett. Ehhez nagyon fel kellett rendeződnünk, hogy a megnövekedett számú pályázatokat mégis időben dolgozzuk föl. De abszolút a bizonyíték annak, hogy a magyar irodalom ma is élő kulturális kapcsolódási pont a személyek között.
1: Mi volt a pontos feladat? A pályázók kiválaszt hattak egy művet, vagy meg volt adva, hogy mely műveket vagy írókat kellett használniuk és inspirálódniuk belőlük.
2: Igen, a pályázóknak lehetőségük volt, hogy úgy mondjam, egy kulturális étlapról egykori írók, művelők közül választani, és akkor ennek az egykori művek újra gondolt, teljesen szabad kezet kapva, újraalkotott, esetleg kérdésekkel megtűzdelt verziójával élhettek. Ezt nagyon ki is használták egyébként a pályázóink, tehát hogy nagyon frappáns, többoldalú megközelítési művek születtek, illetve ha egy kicsit elmondhatom azt, akkor végül is most már túl vagyunk a számszerű feldolgozásokon, így a legtöbben József Attilát választották, Pilinszky János még a top három részvevője és Kosztolányi Dezső. De hogy női választottat is mondjak, Szabó Magdához is érkeztek pályaművek, Szabó Magda munkásságával kapcsolatosan.
1: Szerintem mindenkinek van egy József Attila korszaka, azt fedezem fel, tehát nem lepődtem meg ezen a dolgon, de nagyon jó. Viszont, hogy a fiatalok még mindig érdeklődnek irántuk, és hogy pozitívan is élték meg, és így is raktározták el maguk, hogy a magyar szerzőket közelebb tudták hozni a mai olvasókhoz?
2: Azt gondolom, az elmondható, hogy valóban a fiatalokat megmozgattuk. Egyébként a pályázók korosztályi közössége az vegyes volt, tehát középkorú hölgyek, urak is megmérettettek, de túlnyomó többségbe fiatalok nyújtották be pályázatukat. Van egészen fiatal is, épp hogy 16 éves pályaversenyző is. Nem árulok el újdonságot, mert a nevek már szerintem ismertek, de hagy említsem meg őt, Regőnek hívják, vezeték nevét nem mondom, 16 éves budapesti fiatalember, és valami félelmetes komolysággal közelíti meg a művészeti irodalmi világot, úgyhogy szerintem az ő nevével a később évben még mindenhol fogunk találkozni.
1: És milyen jó lesz majd erre visszagondolni. Na de milyen témák voltak, vagy visszatérő gondolatok, amelyek leggyakrabban megjelentek a pályázók írásaiban?
2: Érzékelhető volt, hogy a vesztességekkel való szembenézés az egy valahogy erősebb témakört hozott a művek között. A gyásszal, a kiszolgáltatottsággal többen foglalkoztak. Nyilván saját élethelyzetüket is valahogy hozták, vagy ehhez igazították a pályaművöket. Szóval azt kell, hogy mondjam, ez egy erősebb vonal volt ebbe, de mint mindig, meg minden művészet körül a fanyar, humor, irónia, a vicces világ is azért helyet és képet kapott ezekben az alkotásokban.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt ezt olvasni, vagy hát a zsűrinek, aki ezt megtette, és hogy biztos elmondták azt is, hogy nem volt könnyű dolguk, ugye?
2: Nem volt könnyű dolguk, ezek ugye változó méretű vagy karakterszámú művek, alapvetően egy szubjektív feldolgozás vagy tartalmi megközelítés, de azt el kell, hogy mondjam, hogy itt már a feldolgozás időszakában láttam a folyosón a kollégákat, ahogy néha felhorkantak, hogy ezt nézd, és akkor ment a cserebere még így, hogy mondjam, az előminősítés előtt is már kiszúrtak benne olyan érdekes vagy közkedvelt dolgokat, ami itt azért egy jó hangulatú feldolgozói munkát tett lehetővé.
1: Ugye közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottjait, de mit jelent ez a díj? Mi az, amit kapnak?
2: tulajdonképpen egy mentorprogramon fog részt venni a díjazottaink. Ez egy támogató közösségi együttlétet jelent. Július első hétvégén zajlott a mentorprogram első találkozása Szigligeten, de itt nem áll meg az együttműködés, tehát egy hosszabban tartó, támogató, párbeszéd alapú segítséget és egy közösségi együttműködést fognak kapni a díjazottak.
1: Kiktől kapják meg? Kik lesznek azok, akik a segítségükre lesznek? Már persze, ami nyilvános és elárulható.
2: Szinte szerintem már mindenről tudunk nyilvánosan beszélni. Egy összetett zsűri bírálta a pályázatokat, közülük kerültek ki a mentor személyek is, és nyilván különböző feldolgozottsági műtartalmi szempontok szerint osztottak, hogy ki melyik zsűritaghoz került. Hogy megemlíthessem, Boncidai Éva az egyik mentorunk, ő a Magyar Kultúra Magazin főszerkesztője, Döme Barbara, író-újságíró, Farkas Velman Endre, József Attila Magyarország Bobérkoszorús díjas költője, illetve Izsó Zita, költő drámaíró, Leszó Bence, felvidéki magyar író, Nagy Borbála Réka, szerkesztő, több mint 20 éve dolgozik könyvkiadással, illetve találkozhattak ezen eseményeken Vecsei H. Miklóssal, illetve dr. Farkas András Leventével is a fiataljaink.
1: Elhangzott a Szigligeti Alkotóház. Na hát, nem mehetünk el emellett, és szerintem erről érdemes beszélni, hiszen azért itt rengeteg író alkotóházaként működött nagyon sokáig, és rengeteg írónak adott olyan teret és helyet, ahol megírhatta a főműveit is akár. Miért pont ez a helyszín?
2: Abszolút egyetértek, emblematikus a helyszín, illetve nem tudom nem megjegyezni, hogy nyilván itt július első napjaira tettük a mesterkurzust, tehát a turisztikai főszezon kezdő időpontja is összecseng, illetve a legértékesebb turisztikai desztinációnk a Balaton helyszíne. De nyilvánvalóan a Szigligeti Alkotóház tényleg emblematikus helyszín. Itt alkotott Pilinszky, Örkény, Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, úgyhogy azt gondolom önmagában már a hely is egy olyan milliót adott az együtt gondolkodásra, ami csak pluszként tudott szolgálni.
1: Eddig arról még nem beszéltünk, hogy honnan érkeztek pályaművek, hogy csak Magyarországról, vagy esetleg határon túlról is érkeztek-e?
2: Tökéletes a kérdés megközelítése, azt kell, hogy mondjuk az irodalom, a magyar kultúra egyszerűen nem is szorítható határok közé, talán nem is földrajzi és egyéb korlátolt határok közé. Határainkon túlnyúló alkotások is érkeztek, csak hogy néhány pontosat említsek, hozzánézem a jegyzetemet. Érkezett Németországból, Angliából és Egyesült Államokból is elszármazott honfitársaink révén alkotások.
1: A magyar nyelv azért az ilyenkor mindig előjön, ugye, hogy csak úgy lehet magamat kifejezni, ami az anyanyelvem, és akkor itt ez meg is mutatkozott.
2: Abszolút, nagyon jó stilisztikájú dialektikával megért művekkel találkoztunk, úgyhogy abba továbbra is szerintem kiegyezés van, hogy csak magyar nyelven lehet ilyen színességgel információt, érzéseket átadni.
1: Ezekkel a művekkel találkozhatunk-e valahol, vagy ez megmarad önöknek, de én azt gondolom, hogy azért ezt nem tartják meg maguknak, ugye?
2: Nem, nagyon önzők lennénk, hogyha itt tennénk. Az az elképzelés, és így is fog megvalósulni, ez a projekt, így lett meghirdetve a palackposta pályázat, hogy egyrészt az ügynökség, Petőfi Kulturális Ügynökség alkalmas arra, hogy pályáztatást végrehajtson. Munkavállalói közösségében megvannak azok a szakmai kollégák, szaktudással rendelkező irodalmárok, esztéták, dráma színű szakos kollégák, akik alkalmasak a mentorálás véghezviteléhez, maga a mű feldolgozáshoz, illetve nagy szerencsénkre a Pocket zsebkönyvek márka is az ügynökség közelében van, így a kiválasztott művek, kidolgozott műveket ki fogjuk adni várhatóan ősszel, kora télen egy pocket zsebkönyv válogatás keretében.
1: Én azt gondolom, amikor valakiben ott mozgolódik, főleg fiatalon az írás, aztán lehet, hogy később, idősebb korában is, akkor mindig úgy el tudja magát bizonytalanítani, hogy vajon elég jó-e, megcsinálja-e, leadja-e, pályázzon-e, de mit üzenne azoknak, hogy eddig, ha nem mertek pályázni, miért érdemes pályázni, és akkor itt bele is szövöm a kérdésemet, hogy vajon lesz-e folytatása a palackposta kezdeményezésnek.
2: Megpróbálom hátulról megközelíteni. Én azt gondolom, hogy jó számokkal indult, és elég jó alanyisággal, tartalommal. Mindenféleképpen alkalmas arra, hogy ez egy folytatódó program legyen. Egyelőre lenne az a célunk, hogy ezt az első korszakalkotó helyzetét végigvigyük, és hát mindenki, aki eddig nem pályázott, és mondjuk egy későbbi lehetőségnél elindulna, hát csak a bátorságot tudom kívánni, minden nagy tett valami első lépéssel kezdődik, szerintem erre is ez lesz az igaz.
1: A Petőfi Kulturális Ügynökség oldalán egyébként szerintem érdemes egy kis időt eltölteni, hiszen rengeteg információt találhatnak arról, hogy milyen aktualitásai vannak a Petőfi Kulturális Ügynökségnek, ez a petőfi.hu, és hogyha valamilyen helyszínt ki kellene emelni, hogy hova szeret ellátogatni, vagy elvonulni, akkor melyik lenne az?
2: Hát, hogyha már így felemlegettük a Szigligeti Alkotóházat, egyébként nyitottként várja az oda a látogatókat, főleg ilyen balatoni nyári főszezoni időszakban sok programeseményt is kínál, ezek mind ingyenesen látogathatók, betérhetők, szállásként is igénybe vehető, de akár csak egy hétvégi forró napon az Árnyas kertjében is meg lehet pihenni, és hogyha valakinek éppen szerencséje van, akkor ott éppen egy kulturális eseményünknek is részese lehet, úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezeket a helyszíneket is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Erdős Balást hallhatták, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Szombaton a Jézus Krisztus Superstar című klasszikus zenés film kerül vászonra a Hunyadi téri kertmoziban. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű rock operájának filmváltozata Jézus utolsó napjait mutatja be egy különleges modern látványvilágban. A sivatagi környezetben játszódó történet a hitről, az áldozatvállalásról és az emberi dilemmákról szól, emlékezetes zenékkel kísérve. A film mára a zenés filmtörténet egyik meghatározó klasszikusának számít. A kertmozi hangulata remek lehetőséget kínál arra, hogy ezt az ikonikus alkotást szabadtéren élvezhessük. Pénteken ismét a Budai Vár Oroszlános udvara ad otthont a Budavári Palota koncertnek, amely ezúttal a Mindörökké Operett gálával várja a közönséget. Az est a magyar operett irodalom legszebb dallamait idézi meg, kiemelt figyelmet szentelve a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulójára. A műsorban a Marica grófnő, a cirkuszhercegnő, a bajadér, a cigány szerelem és a vígözvegy legismertebb részletei is felcsendülnek. A gála szólistái között olyan népszerű művészek lépnek színpadra, mint Oswald Marika, Fischl Mónika, Kerényi Miklós Máté és Peller Károly. A látványos táncokról a Budapesti Operett Színház balettkara, a zenei kíséretről pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara gondoskodik Siló István vezényletével. A Budavári Palota koncert idén is méltó nyári ünnepe lesz a magyar operettnek Budapest egyik legszebb szabadtéri helyszínén. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat.
1: Augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban a kiállítás, amelynek egyébként elég beszédes címe van, tehát úgy nagyjából az ember el tudja képzelni, hogy konkrétan miről szól ez a kiállítás, de hát nyilvánvalóan a megjelenítés az egy egészen más dolog. De mi volt a koncepció, mi volt a fejetekben a kiállítás kapcsán, hogy ezt az hatalmas témát, ezt hogyan mutassátok be?
2: A mai Manóháztól érkezett a felkérés és az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban, ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit, de ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást. És tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi film mert láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt tiszteleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy ki készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
1: De ez remek, hiszen a maga a cím, hogy Felvétel, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
3: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltak éppen itt azért fölmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket nézünk. Természetesen szükség van rá, tehát könyvekben, folyóiratokban, moziportálokban nem lehet mozgóképet vetíteni, tehát így lehet ezt megoldani, és emiatt aztán óriási nagy karrierje, története lett ennek a mondhatni fényképészeti szinte műfajnak, hiszen valóban egy idő után nagyon sok fotográfus erre szakosodott, tehát elsősorban vagy szinte kizárólag standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy 2 munkája van, és mind a 2 megjelent a kiállításban. Az egyik valóban a jelenetfotók. Uh-huh. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán, ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk. Amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát, és ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
1: Hát ez sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
3: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
1: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudomány tanszékének docensével és Kurucz Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk. Az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz. A filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar, hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült. Nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a TV filmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az más. Meg hát a néma filmkorszaknak, ugye a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor így mivel van. Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha, és ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan némafilm fotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn, tehát hogy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrínfotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberben fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, hát azért, mert nem alkalmas a filmszalag, tehát egyszerűen, ha csak a Leica a méretű filmeket veszük, egy filmkocka, az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát hogy divatosan fejezzem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek, meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott, ez persze többé-kevésbé sikerült. Úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális vagy ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább, tehát hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri, tehát pont, ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntik már látott, meg amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotók ból a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mély belöki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy ezt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyelte a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet, nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert netem kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a filmválogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen 7 filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani, 1500, maradjunk csak abból 7 filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa. És ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, akarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmazza az, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk. De olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan, mondjuk 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakik valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfényműterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító teremben egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide, ki ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan félórás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik, az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a szerelemnek a felvételeit készített, vagy lehet, hogy nem a szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Most ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy mi ennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát ott látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, és akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot veszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy Felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik, tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munka közben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munka közben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró, társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog is. Biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a film készítési folyamatot? Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt, vagy úgy fogalmazta meg ezt az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi részt, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodpercnyi időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, esszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztust csinálni a néző közönség számára a filmhez, de mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képes levelezőlap, leporelló, cigarettareklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát művészet is a reklámra alapul, hiszen tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: Hát a filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg. és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban, a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy csendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetében, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mi filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, ez mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerjünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből. Vagy jobb hiány az operatőr néhányat kattintott, vagy még jobb hiány, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Érdemlik. Meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra. Ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban augusztus 23-áig. Hát egész nyáron látható ez a kiállítás. Én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz, a hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, illetve a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót is. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Örs-vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs vezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves hallgatónknak, július 30-a van, tegyék egymás mellé a két kezüket, számolják ki a bütykeiken, még azért egy nap hátra van a hetedik hónapból, és csak utána köszönt be az augusztus, viszont beköszöntött a hőség, amivel nincsen semmi baj, vagy nem lenne semmi baj, ne haragudjanak, de gyerekkori emlékek jönnek, tehát amikor én néztem az öreg bánya titkát, vagy a hihetetlenül érdekes Kemény kalap és krompi orr című filmet, szóval amikor nyárról volt szó, bár a Kemény kalap és krompi orr Csukás István műve szerint a tavaszi szünetben játszódik, de hát ezt áttették a nyári szünetre. Szóval amikor nyárról van szó, én még láttam hosszú nadrágban sétáló fiatalokat, gyerekeket. A felnőtteknek néha kell a munka miatt. Szóval azok teljesen mások voltak. 28-ok fölött a TV híradóban bemondták, hogy kánikula, mindenkinek irány a strand. Abszolút más helyzet van, és ezt csak azért próbáltam ilyen bőlére erőre ereszteni, mert hogy szeretnék foglalkozni azzal, ami körülöttünk van, és ez olyan eufemisztikus, hogy körülöttünk, amiben benne élünk. Úgyhogy fognak hallani vízről, szürke vízről, a gyárak, az általunk használt vízről, spórolásról, és nem azért, hogy mi most itt mindannyian nyissuk ki a gázcsapot, na ez is megér egy misét, hanem egyszerűen azért, hogy törődjünk már a dolgokkal, vagy változzanak a prioritások, és akkor most nagyon összeszedtem minden műveltségemet, és teljességgel azt mondom, hogy könnyedség és vidámság, meg természetesen nyugalom, ezzel foglalkozunk, úgyhogy a reggeli expresszben az erdő titkait, az erdő jövőjét elénk táró kiállításról beszélgetünk majd, ez a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban látogatható meg, mármint a kiállítás, ami jó, mert ott vannak fák, meg vannak árnyékok, ilyeneket hozzá fogok tenni mostan, egyszerűen csak szokjanak hozzá. Aztán pedig a Budapesti Utcazene Fesztivállal és versennyel foglalkozunk. Nekünk a fesztivál dolog a lénye, de hát nyilván a résztvevők szeretik ezt versenyként is fölfogni. Ez egy remek kezdeményezés, első kezdeményezés, de voltak már azért fecskék, úgyhogy július 30-a és augusztus 1-ek között, meg augusztus 6-a és 8-a között 10 helyszínen várják a közönséget, és én csak azért szólok, mert hogy láttam óriás plakátokat, na ezt jól tisztázzuk majd Beke Károllyal, a Város Kommunikációs Iroda osztályvezetőjével, mármint hogy hol lehet utcazenélni, mit az az utcazenés, mit szabad. Aztán pedig áttérünk AOR Fesztivál Veszprém, ami nagyon messze van tőlünk, de hát ugye a világ egyik legélhetőbb városáról beszélünk, a nagyon messzét ezt értsék idézőjelben. Szóval Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője, az AOR Fesztivál fesztivál igazgatója tárja majd elénk, hogy mit is jelent, mennyiben kell foglalkozunk nekünk csellóval, mennyiben kell nekünk foglalkozunk az úgynevezett klasszikus zenével, és én megígérem, hogy rengeteg születésnapost is önök elé tárok, már mint a megünneplés révén. A Judit és a Xenia névnap viselőinek már most boldog névnapot kívánok, köztük az én lányomnak, de ő nem Xenia, akkor ebből ki lehetett találni, és természetesen, ha megengedik, akkor Arnold Schwarzenegger, osztrák születési testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam volt kormányzója születésnapja kapcsán, azért beszélek még testről, meg Tarzanról, meg hogyha van magyar vonatkozás, akkor ilyenekről is, természetesen Bardóczi Attilát is fölköszöntjük majd. Elég erős hiányosságaim vannak a francia nyelvből, úgyhogy csak magyarul. Szóval ne ijedjenek meg, de tényleg valaminek a végén vagyunk, egy korszakváltás közeledik, hívjuk akkor ezt így, nem kell apokalipszisre gondolni, apokalipszisra, amíg én megnézem, hogy a mély és a vegyes hangrend között vacilálunk-e, addig természetesen zenélünk. Rossini egy nyitánya következzék, hála Istennek az én makogásom helyett, úgyhogy tényleg fogadják el, hogy ma elviselhetetlenül meleg lesz, és ez a hétvégén még folytatódik is, de itt van a klasszik rádió, és itt van a klasszik nyitány, könnyedséggel, nyugalommal, nem rémhírekkel, de egy picit legyünk már okosabbak. Na, ennyi üzenet mára elég, hajrá!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A kellemetlen adatokkal operáló útra való része jön ma július 30-án, amikor a tulajdonképpeni idézet, amik utazásról szólnak most így júliusban és augusztus elején, szóval az Hans Christian Andersentől érkezik, de én megmondtam, hogy ma kellemetlenkedni fogok, fölébreztem a zöld lelkiismeretet meg, ami csak létezik, tehát az egyfőre jutó ásványvíz fogyasztás, adatokat idézek, a 80-as évekbeli 3 literről 2019-re megnőtt 131 literre, aztán ezzel még sikerült javítanunk, ami nagyon jó dolog, csak hogyha csak vizet innánk, annak a legolcsóbb ásványvíz ára is a 75, illetve 100-120 szorosa, hogyha pedig luxus vizet fogyasztunk, mert vannak akik ilyenek, az az 1500 szorosa. Ebbe csak tessék belegondolni, hogy van-e értelme, meg mikroműanyag, meg minden. Egyébként pedig Hans Christian Andersen, dán író, költő és drámaíró, idézete jön, a császár új ruhája, a kis hableány, a rút kiskacsa, nem biztos, hogy vidám történetek ezek, de az biztos, hogy életműve ma is az egyik legnagyobb hatású a mesék történetében, a mesék pedig kiinduló pontok. Na szóval Hans Christian Andersen azt mondta, hogy az utazni, az utazás, az annyi, mint élni. És ez nagyon szép dolog, minden magánrepülővel utazónak is ezt mondom, szóval az utazásban is meg lehet találni azt, ami valamennyire zöld, és ne sértődjenek meg, de ma ilyen leszek. Én látom már, hogy milyen hétvégi időjárási hőfokok várnak ránk. Voltam a múltkor a Dunánál, láttam a Sugovicát is, meg a Velencei tavat is. Hát, na, szóval július 30-án ez a Nyitány. Egyébként könnyedén és nyugodtan, ezt meg tudom ígérni.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Egy olyan tárlatra invitálunk mindenkit, ahol a főszereplő maga lesz a természet, illetve hát azt mondom, hogy az erdő, segít ön pedig Gáspár László, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fő muzeológusa, egyben a kiállítás kurátora is, de ha a mélyre ásunk már, ha szabad Gáspár Lászlónak, akkor erdészvadász, erdészeti vadászati szakírő, és mindent tud szerintem az erdőről. Jó reggelt kívánok, kedves László!
2: Reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Illetve lehet, hogy nem volt igazam, tudunk mindent az erdőről, vagy az erdő az még mindig egy ilyen tévképzet, hogy hát ott vannak állatkák, meg vannak fák. Ennél sokkal több az erdő, ugye?
2: Természetesen, elég sokat tudunk az erdőről, de úgy gondolom, vagy úgy gondoljuk, hogy az erdőt kiismerni, vagy tökéletesen megismerni, az még nagyon a jövő zenéje, mivel sokáig távlatokban gondolkodunk. Természetesen mi erdészek is ebben a szellemben neveljük az erdőt, hogy próbáljuk megismerni, felfedezni a titkait, rejtett kincseit, és ennek szellemében neveljük az új erdőket a jövő generáció számára.
1: Tisztázzunk valamit, az erdész azért van, hogy legyen sok fa, amit majd mi később felhasználhatunk, vagy hát nem ilyen haszonál.

0: elterjedő ez a dolog?
1: Természetesen ezt a szegmensét az erdőgazdálkodásnak sem szabad elfelejteni és elengedni, mert ugye a társadalomnak szüksége van a faanyagra, de leginkább a természet közeli erdőgazdálkodás, a természet megóvása, az emberek közjóléti igényeinek kielégítése is egy fontos elem természetesen az erdőgazdálkodásban, sőt napjainkban ezek a kérdések egyre jobban előtérbe kerülnek, egyre nagyobb társadalmi igény van az említett dolgok kezelésére, biztosítására. Alapvetésnek elfogadhatjuk, sőt azt hiszem el kell, hogy fogadjuk, hogy az erdő a magyar nemzeti zöld vagyon alapeleme. Ökológiai rendszer, szénmegkötő infrastruktúra, megújuló erőforrás, emellett turisztikai tér, oktatási és kutatási terep, és nem utolsó sorban összetett társadalmi kérdés. Mindezek megőrzése és összehangolása a fenntartható erdőgazdálkodás alapelvei kereteit között valósítható meg.
0: Ez olyan zöldnek hangzik, itt ki kell ejteni majd a klímaváltozást, és ez egy teljesen más erdész szemlélet, a mai erdészek már mással kell foglalkoznak, mint elnézést, de amivel még ön kezdte?
1: Igazándiból nem. Azt kell, hogy mondjam, ez a társadalom felé nyitottság, illetve nem is az, hogy nyitottság, hanem a társadalom felé érzékenyítés, ez már korábban is megvolt. Bizonyos tekintetben most egy kicsit, ha szabad így fogalmaznom, szabadabbá vált az erdőgazdálkodásra való rálátás vagy betekintés, hogy a társadalom egyre érzékenyebb a természeti értékekre, főképp az erdőkre. Mindenközben az erdők ökoszisztéma szolgáltatásait hasznosítja, az emberek a turisztikai és rekreációs célból látogatják az erdőket, fából készült használati tárgyakat vásárolnak. Ha már itt szóba került az űrkutatás kérdése, például sokan nem tudják, de az egyik műholddal Magyarországon készült, fából készült robotalkatrészt is juttattak a világűrbe, tehát ez csak egy kis érdekességként.
0: De elég érdekes, köszönöm.
1: Meg. Fából készült tárgyakat vásárolnak, használnak, energetikai célokra, például tűzifának tömegesen igénylik az erdőből származó megújuló nyersanyagot. A klímaváltozás kérdése pedig a termőhelyi potenciál csökkenését, növedék és árbevétel kiesést, valamint biotikus és abiotikus károsítás gyakorságának és erélyének növekedését okozza a hazai erdőben. Ezt próbálja a magyar erdésztársadalom és erdészeti szakközönség megfelelő módon kutatásokra és tapasztalatokra alapozva megoldani, illetve nem azt mondom, hogy megmenteni a magyar erdőket, hanem ezeket a nehéz időszakokat átvészelni, és egy olyan erdőgazdálkodási módokat, módszereket kialakítani és használni, ami a magyar erdők jövőjét biztosítani tudja. Ugye 1896-ban Alpár Ignác tervei alapján készült a Vajdahunyadvár épület együttesen, ahol az 1896-os első kiállítások között is már szerepelt erdészeti kiállítás, az egyik mondhatni leglátványosabb kiállítása volt abban az időben. Reméljük a mostan létrejött kiállítás is hasonlókat lehet majd róla elmondani. Maga a kiállítás bemutatja az erdőgazdálkodás történetét, munkaműveleteit, jelentős tárgyanyag bemutatásán keresztül természetesen. A közelmúltban történt változások, ugye itt gondolok a természet közeli gazdálkodási módok előtérbe kerülésére, a navigációs, elektronikus munkaeszközök megjelenése, természetvédelmi, közjóléti tevékenységek felerősödése szükségessé tették egy 21. századi szemléletű és hangulatú kiállítás létrehozását. Egyik hangfős eleme a kiállításnak a manapság nagy társadalmi elvárást övező erdei rekreációs és szabadidős tevékenység bemutatása, valamint az interaktivitás alkalmazása is.
0: És akkor most jön az én veszőpalipám, hogy rengeteg gyerek látogat el a Városligetbe, a múzeumba, őket hogyan lehet megfogni?
1: Természetesen gondoltunk a fiatalabb korosztályra, ugyanis a kiállítás természetesen gyakorlatilag a korosztályok széles spektrumát fölölni, tehát a piciktől a nagyokon keresztül mindenki számára nyitott, és úgy gondolom, hogy élvezet és tanulságos tárlatot tudtunk létrehozni. Visszatérve a gyerekekre, egy speciális kis gyereksarok részt is kialakítottunk a kiállításba. Ugye alapvetés, hogy egy múzeumban a tárgyakhoz nem nyúlunk, leginkább csak szemlélődünk, tanulmányozunk a kiállított tárgyakat. Itt viszont direkt gondoltunk a fiatalabb korosztályra, hogy gyakorlatilag a kiállító térben, de mégis valamelyest elkülönülve van lehetőségük rajzolni, színezni, megfogni azokat a tárgyakat, amiket direkt az ő tanulásukhoz, szórakozásukhoz biztosítottunk, erdei magvak, kérgek, szerszámok, hagyna sorolja, millió apró dolog, ami a múzeum pedagógus kollégák irányításával történhet, és ott okosan és játszva tanulhatnak a gyermekek.
0: Létezik olyan kifejezés, vagy körülírható az, hogy milyen egy magyar erdő?
1: Ugye mi azt szoktuk volt mondani erdészek, hogy a természet temploma. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam, vagy ez nagyon jól kifejezi a magyar erdőket, a magyar erdőkre jellemző érzetet, érzületet. És ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy készítettünk egy olyan diorámát is itt a kiállításban, ami egyedülálló, illetve Magyarországon mindenféleképpen egyedülálló ez a fa dioráma. Ez igazándiból három Magyarországon őshonos fafajt mutat be, a kocsánytalan tölgyet, a fehér füzet és a fehér nyarat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nagy fát építettünk, és gyakorlatilag három részre van osztva, az említett három fafajt mutatja be, természetesen kéreg, levélzett termés jellegzetességein keresztül, illetve a dioráma környékén az adott fafaj élőhelyére jellemző látszárú növények és állatok preparátumai is láthatóak. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon kis szelep tét is be tudjuk mondani, mutatni az élő erdőnek.
0: Ennek a szakmának mi az alapja? Miből áll össze a szakma? Mit kell tanulni? Hol lehet tanulni?
1: Hát az alapja én szerintem az elhivatottság, és utána erre épül rá a biológia, az ökológia, a természet szeretet és minden egyéb ilyesfajta tudományág, ami ezzel összefüggésbe hozható. Hogy hol lehet ilyen szakmát tanulni? Jelenállás szerint Magyarországon a felsőfokú oktatás a Soproni Egyetemen zajlik, illetve van az országban 6 helyen középfokú erdész képzés.
0: És akik ott végeznek, azokat láthatjuk zöld ruhában az erdőben.
1: De így nagyon, így van, nagyon általános. Így van, zöld ruhában az erdőben, megfelelő természetesen egyenruhában, az egyenruháról is felismerhető az erdész hölgy és az erdész úr, mert azt büszkén mondhatom, hogy hál' Istennek egyre több hölgyet köszönhetünk a sorainkban.
0: Na erre sem gondoltam volna, és ezért is jó, hogy van ez a kiállítás. Ígérje meg nekem, kedves László, hogy ez nem egy szomorú kiállítás.
1: Ez egyáltalán nem szomorú kiállítás. Megítélésem szerint ez egy nagyon élvezetes és nagyon tanulságos kiállítás. És ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, és akkor, ha nem is élesben, de legalábbis alapvető fogalmai lehetnek a nagy közönségnek, illetve a látogatónak az erdész szakmáról és az erdőgazdálkodásról.
0: A fővárosnak tulajdonképpen a közepén, bár ez a tüdeje, és még egyszer a Magyar Mezőgazdasági Múzeumról beszélünk, az Erdő a jövőnk záloga című kiállításon mennyi időt szálljunk rá, megyünk csemetékkel, kell vattacukrozni, és meg állatkert is. Mennyi idő az, ami László szerint?
1: Hát a múzeum kiállításainak a megtekintése az több órát lesz igénybe. Az erdészeti kiállítás is alaphangon egy-két órás program.
0: Fognak változni az erdők, ugye? Tehát azt nem ússzuk meg.
1: Természetesen sajnos ott tartunk, hogy változás lesz. Tehát ez gyakorlatilag eldöntött kérdés, nyilván nem az ember döntött el, illetve közvetetten az ember döntött el, hanem a természet döntött így, hogy változni fognak az erdők.
0: De legyen jó, és szép ez a jövő. Nagyon szépen köszönöm Gáspár Lászlóval, erdésszel, vadásszal, erdészeti vadászati szakíróval, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főmuzeológusával beszélgethettem, illetve hát szülőjével, na jó, kurátorával, az Erdőnk a Jövő Záloga című kiállításnak. Nagyon szépen köszönöm.
2: Klasszik Rádió 92.1.
0: Bepöfögött, befutott valamiféle zöld módon a főváros centrikus program ajánló ide a Budapest Expressbe, és hozta azt a fesztivált, azt a Bábel kertemes fesztivált, ami nagyon érdekes, nagyon jó és nagyon követendő, mert hogy szombaton nem hát atommeghajtással, hanem gyalog érkezik a kerekes bent. Tehát világzene, népzene és a modern groove-ok találkoznak egy lendületes koncerten, de milyen lendületesen. A Liszt Ferenc díjas, kétszeres fonogram díjas zenekar több mint 3 évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, amelyben a pásztorfurúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat már megjárt 33 országot és végre friss élményekkel hazatér a színpadra. Az este vendége Baric Gergő lesz, és a babelkerten.hu weboldalt ajánlom minden információ elérésére, illetve programok tervezésére, amik közül kiemelkedik a gyönyörűség. A nyári hétvégeken ugyanis orgonaszó tölti be a Mátyás templom implantáns terét, ahol szombaton és vasárnap este is várják majd a zenekedvelőket. A koncert műsorán többek között Bach ikonikus művei, Veracini Largo tétele, valamint improvizációk és Csajkovszki dallamai is felcsendülnek. Az est közreműködői Bánhegyi Maros Dóra hegedűművész és Hegyi Barnabás orgonaművész. A program a klasszikus zene remekeit különleges akusztikai és hát építészeti és esztétikai környezetben kínálja majd a közönségnek. És még egy fölfele nézés az üstökösök felé, de lehet, hogy betűket kellett volna mondanom. Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz, a Jókai 200 évforduló kapcsán még mindig megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az a kiállítás, ami egyszerre kíván megemlékezni Jókai Mór születésének 200. évfordulójáról, illetve a Magyar Tudományos Akadémia alapításának is bicentenáriumáról. A két esemény összekapcsolása rávilágít arra, hogy Jókai Mór írói és szerkesztői pályája szorosan összefonódott a magyar tudományos gondolkodás és ismeretterjesztés fejlődésével. Ami gondolkodást jelent, ami tudományt jelent, amitől ne féljünk, hanem inkább élvezzük a zenét, a szépséget, úgyhogy minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, illetve a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót is. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs vezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitányi július 30-án, egyébként csütörtök van, egyébként Judit és Xenia névnap van. Tartozom a lányommalnak azzal, hogy a Judit az héber eredetű női név és Júdeából való hölgyet jelent, de hát nekik sokkal több névnapjuk van, úgyhogy az máskor is megünnepelhető. Itt van azonban a kérdőjeles Xenia görög eredetű női név jelentése, vendég, idegen, avagy vendég szerető. Nézzük már meg gyorsan, hogy akkor mit jelenthet vajon a Polixénia, ami szintén anyakönyvesztethető görög eredetű női név. Hát nem vendégszeretőt jelent, de hát nyilván ez a poli, ez az, ami itt problémát okozott. Akadnak még érdekes nevek azért, például az Azucena, vagy Azucena, nem tudom, hogy kell ejteni, mert spanyol-olasz eredetű női névről beszélünk, és egyébként az érthetetlenség mellett, mármint, hogy miért kéne ilyen nevet adni az ember, a magyar ember lányának, megvan a válasz, mert hogy a jelentése a gyönyörű Lilium, úgyhogy aki a déliek, délszakiak közé tartozik, az liliomozzon, az északiak pedig Inge és Ingeborg nevet adjanak a csemetének, ami az Ingvio germán isten nevét rejti, mármint az első felében, aztán pedig oltalmat és védelmet. Úgyhogy maximálisan szerintem kihasználtam a névnapokat, a lehetőségeket, és ezt csak azért mondtam, mert adható a Maxima, ami a női párja a Maxim férfi névnek. Úgyhogy ez már így sikerült, de megmondtam, hogy ma nagyon gonosz leszek, vagy legalábbis gondolkodó, vagy legalábbis rendkívül zöld, úgyhogy rögtön kiszámolom, természetesen Litkai Gergely hihetetlenül hosszú és hihetetlenül alapos posztjának segítségével, hogy mennyit ér egy ember csapvízben, vagy legalábbis Magyarországon az úgynevezett rezsicsökkentett vizek világában. Tehát az emberi test tömegének 55-60% a víz, ezt a biológusok mondják, ez rendben van, aztán a matematika kiszámolja, hogy egy 80 kilós felnőttben ez így szerintem 45-48 liter, mármint a matematikusok szerint. Sima vízdíjon ez 14 forintot jelent, csatorna díjjal együtt ez 32 forintot jelent, de ha a legolcsóbb ásványvízben számoljuk ki, akkor 3800 forint, a fosszvízben az sokkal drágább, az 48.000 forint, mármint egy ember értéke. Így, és erről beszéltünk. Vezetékes vízben számolva, visszatérve megint, 32 darab forint, amit érünk. Vagy magunkkal nem bánunk jól, vagy a vízzel nem bánunk jól. Mondom én ezt így zölden, a hőség kezdetén, a kiszáradt tavak, vizek országában. Pedig nem erről volt szó, hanem könnyedségről és nyugalomról. Na, ez a klasszik nyitány.

Klasszik Rádió 92, egyben a klasszik nyitány július 30-án, a csütörtökön reggel, a kesergős, egy picit gondolkodós, hát itt a hőségre fölkészülés, klasszik nyitány hallgatása vagy készítése közben eszembe jutott, hogy ha már a reggeli expressben egyébként a Spotify-on visszahallgathatón a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban invitáltuk Önöket egy erdős kiállításra, hát akkor emlékezzünk meg a nagy erdő festőről, Pál Lászlóról, aki 1846-ban pont július 30-án született a Hunyad vármegyei Zámonon. Édesapja Pál József postamester volt, tehát a család gyakran költözött, úgyhogy volt Arad megyei odvos, ami nagyon határozott és nagyon fontos volt, de aztán az apuka azt mondta, hogy tessék tanulni, leérettségizni, és 1864-ben Bécsben jogot kezdeni tanulni. És bár azt mondtam, hogy erdőfestő, azért hihetetlen, hogy ezek a gyakorlati világgal tisztában levő szülők mennyire féltették Pál Lászlót a művész élettől. Egyébként nem kellett volna, hiszen már gyerekkorában is hatalmas tehetséget árult el. Úgyhogy folytatom még a Pál László életművéről és látható és megnézhető képeiről szóló beszámolót, de hát a legfontosabb, hogy táncoljunk, akármilyen is a helyzet. Az emberiség egyik legfontosabb találmányáról van szó. B-moll szláv tánc, ki mástól jöhetne ez, mint Dvorzsáktól, aztán hírek, és beszélgetünk tovább.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlanfejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő visszautasította a vádakat. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátását, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Isabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton délfelé az Országháznál, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Szokás szerint nagyon nagy szeretettel kívánok kellemes reggelt, délelőttöt, hát, és készüljünk föl az ennél kevésbé kellemesebbre. Most még elviselhető, süt a nap, a locsolásról én már nem is beszélek, elnézést, de megígértem magamnak, hogy megpróbálok a jövőbe vetett hit mellett a jövőért tevő is lenni, és ez csak azt jelenti, hogy néha kitérek a vízzel való foglalkozással, Litkai Gergely tényleg részletekbe belemenő és eléggé erős posztja kapcsán, ami a magyar víz helyzetről és vízrendszerről szól, hogy hová folyik el, hogy mit jelent a medence, hogy ez mennyiben baj, és kimerem ejteni azt is, hogy aksi gyárakkal is foglalkozik, hogyha tényleg a 4-es-6-oson megyünk, meg az agráriummal is foglalkozik, meg a vízlábnyommal, szürke és különböző vizekkel, úgyhogy erre majd később rátérek, de hát nagyon fontos a mai nap kapcsán megemlékezni arról, hogy a születésnaposok között ott található például Péter Bogdanovics, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, amerikai producer, színész és író, aztán én már megígértem, hogy Jean Reno, francia színészt is fölköszöntöm, de hát nem volt véletlen a francia szó, mert hogy Bardóc Attila nagyon kedves, nagyon aranyos, és tényleg a legkedvesebb magyar színészek közé tartozó fiatalember, hívjuk így, születésnapjáról is megemlékezem, aki gyönyörűen beszél franciául, és a sárga irítség megesz ezért. Christopher Nolan, akinek most látható az Odüsszeiája, nálam fiatalabb, 1970-ben született, már kétszeres Oscar-díjas, és brit egyébként alapból, és születésnaposok, úgyhogy inkább maradjunk Hilary Swanknél, tőle elfogadom, hogy 1974-es, és ő is Oscar-díjas amerikai színésznő, és egyébként rendkívül okos és producer is, én pedig rendkívül okos vagyok, és akkor visszatérek végre az utcazene fesztiválra és versenyre, mert hogy erről beszélgetünk majd nem sokára. Kezdődik, több helyen élvezhető és szavazható, tényleg van benne egy kis verseny, de hát a lényeg a fesztivál, vagy legalábbis remélem, hogy ez lesz. Ha nem mondok igazat, akkor mondják azt, hogy én vagyok Hári János, ez egy nagyon buta átkötés volt Kodály művére, az Intermezzo az Óbudai Danubia zenekartól érkezik, és Héja Domonkos a karmester, aki megbocsát nekem, szóval lesz itt minden, de a lényeg az aggodalom és a szeretet a jövőnkért, illetve a könnyedség és a nyugalom, erről szól Judit és Xenia napon, július 30-án, a Klasszik Nyitány itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Egy picikét nem találom a szavakat, ami nálam ritka, de amikor Beke Károllyal beszélgetek most végre a Budapest Playről, a Budapesti Utca Zene Fesztivál és versenyről, akkor egyrészt jó reggelt kívánok Károlynak, aki a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője. Jó reggelt, Károly!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És azért nem találom a szavakat, mert hogy koncerteket ígérünk mi itt a főcímünkben, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Amikor utcazenéről beszélünk, hát akkor az egy állapot, nem? Vagy koncert? Vagy hogy kell ezekre gondolni? Az utcazenére is még ne a versenyről beszéljünk.
2: Hát az utcazenélés, ugye mindenki azt a klasszikus történetet ismeri, hogy áll egy zenész, vagy mondjuk kettő, egy alkotó valahol, valamelyik közterületen, valamelyen városban, akár Magyarországon, akár külföldön, és zenél, előtte van a gitártokja, a kalapja, és pénzügyi jövedelmet szerez. Ez valahol az a klasszikus utcazenélés, amit szerintem a legtöbben ismernek. És hát, bocsánat, nem szedtem volna félbeszakítani, és ez is többféle fajta minőségi tud lenni általában, ezt ugye majd beszélni.
1: Jó, csak hogy mint kulturális résztvevőnek, szervezőnek, ez koncert? Mert nem vagyok ott az elejétől, tapsolok, nincs szünet, kimegyek Perecért, visszajövök, és a végén nincs egy vastaps. Vagy lehet, hogy van?
2: Valójában szerintem ez egy nagyon-nagyon szabad műfaj, és ez a legszebb része. Talán, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon szabad dolog, és én nem azért ezt felfoghatjuk egy mini koncertnek, egy olyan eseménynek, ha csak 2-3 percre nézek bele, akkor is, meg hogyha végignézem azt a több órás munkát, amit ott végez valaki, akkor is, és azért nagyon sok esetben ezeket az embereket azért az utca közönsége megtapsolja, nem csak pénzzel ismeri el a tevékenységüket, hanem az ott esetben tapsa. Szerintem ez tekinthető koncertnek olyan szempontból, annak ellenére, hogy nincs egy fix közönség, és talán ez a második olyan szabadság, ami jó, hogy nem ugyanazok az emberek nézik folyamatosan végig, hanem nagyon sokféle fajta közönségnek meg tudják mutatni magukat.
1: Az említett szabadság azonban már véget ért a jelentkezéssel, ami elindult június 23-án, aztán volt előválogatás, meg vannak zsűrik is. A zsűrik, jól tudom, hogy Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs?
2: Ebben a körben az előválasztásban igen.
1: Igen.
2: Az Áron, a Márton és a Balázs. És akkor a következő körben ők egészülnek ki még másokkal. És hát nem volt könnyű dolga az Áronéknak, mert hát 383 jelentkező volt végül a verseny, amiből, bocsánat, ez lehet, hogy unalmas így, de közben meg nagyon nagyszerű nekünk, mint szervezőknek. 84 előadót választottak ki, akik a következő 6 napban, mai indulással, 10 budapesti helyszínen, összesen amúgy 180 koncertet fognak adni Budapest szerte. Azért mondom koncertet, mert egy fellépőnek, egy zenésznek, vagy egy alkotópárosnak 60-70 perc lehetősége van két alkalommal megmutatni az ő tehetségét és tudását, és ebből a szempontból így azért ténylegesen előtt egy koncertnek is tekinthető, meg hát amúgy, amit már említett az elején, ez valójában egy verseny is.
1: Jó, alátámasztandó, hogy baj van a számok, nincsen baj a számokkal. Mindenkihez most kiszámoltam, 1 óra 10 perc van írva. Én a budapestplay.hu weboldalon vagyok, a fesztivál menetrendje. Itt van a Fény utcai piactól, a Fábony Ján Juli térig, a Deákon keresztül, a Margit-szigetbe elállt. Nem fogom felsorolni. Ezek jó helyek?
2: Ezek alapvetően olyan forgalmas helyszínek, legalábbis mi így próbáltuk kiválasztani, ahol közönség jár, ahol utazó közönség, vagy turistás, turisztikailag kiemelt spotok, mint például tényleg a Batthyány téren az Országház pont, vagy a Keleti pályaudvar, az nyilván ez egy hatalmas átutazó tábor, réteg, tömeg, akik ott elhaladnak nap, mint nap. Szóval úgy próbáltuk meg kialakítani a helyszíneket, hogy és plusz arra is próbáltuk figyelni, hogy legyen külső és belső kerületi helyszín. Tehát úgy próbáltuk kialakítani, hogy mindenki az esélyegyelőség jegyében megmutathassa magát minden szélesebb közönségnek minimum kétszer. és külső helyen is, tehát mint a Nagyvárad téren, a Keleti pályaudvarnál, és aztán belső helyen is, mint például a Deák tér, vagy adott esetben a Fényutcai piac.
1: Nem értek a dologhoz, ez technikai sportág, és itt kell erősítő, vagy elég a gitártok, amiben jön a 10-es, 20-as, így is egyenlő a fesztivál és a verseny?
2: Ma már az történik, hogy kell erősítő, van technikai feltétele a dolognak ahhoz, hogy az esélyegyezőség megvalósuljon, ezért minden helyszínre viszünk erősítőt és megfelelő módszerű technikai eszközöket ahhoz, hogy az esélyegyezőség kialakuljon ma délután 15:30-tól.
1: Rendben, a két részletben, tehát csütörtök, péntek, aztán majd
2: és szombat,
1: bocsánat, és aztán csütörtöktől megint szombatig.
2: Így van.
1: Ez fesztivál, én aláírom, ez nagy öröm, ez hurrá, és kell a fővárosnak ez az alap, induljunk ki innen. Na de mitől lesz ez verseny, Károly?
2: Hát azért verseny, mert hogy ezt a 84 fellépőt ezen a 180 alkalommal egy nagyon komoly szakmai zsűri meg is hallgatja, ők folyamatosan járják a helyszíneket, és egyrészt van egy szakmai bírál, másrészt a fellépőkre a közönség is egy QR-kódos rendszer segítségével a helyszíneken azonnal tud szavazni, egy ember egy előadóra tud csak szavazni abban a pillanatban, amikor ott áll előtte, tehát nem lehet egy ilyen tömeges szavazatot elvégezni.
1: Igen.
2: Fogalmazok, tehát csalni nem lehet.
1: A vietnámi botokkal, meg hasonlókkal, igen?
2: Igen, igen, ezt próbáltuk kiszűrni a rendszerből, és hát van díjazása a történetnek, tehát egyrészt a szakmai zsűri is, akiket kiválaszt, ők is nagyon-nagyon értékes nyereményeket kapnak, és a közönség díjas is értékes nyereményt kap. Itt Sziget fellépéstől Budapest Park fellépésen át, hangszerekig, hangtechnikai eszközökig, az Artisius Mentor programán keresztül, a Budapest Gyógyfürdők szintén fellépési lehetőséget, egy nagymarosi gasztrofesztivál szintén fellépési lehetőséget, tehát egy nagyon-nagyon komoly, olyan kicsit életpálya indító vagy segítő nyeremények ezek, amik nagyon-nagyon széles közönségben adnak lehetőséget a bemutatkozásra ezeknek az amúgy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon-nagyon jó minőségű előadóknak, akik a 84 közé bekerültek. Nekem nagyon nagy szerencsém, hogy nekem nem kell bírálnom, mert tényleg, hogyha valaki végignézi a 84 jelentkezőt, a bejutott jelentkezőt a versenyszakaszba, a honlapunkon, a budapestplay.hu oldalon, ott mindenki megtalálható, akkor én azt szoktam most elmondani, hogy komoly kereskedelmi televíziók nagyon-nagyon sok 110 millió forintot költenek arra, hogy egy ilyen minőségű csapat összeálljon ilyen minőségű előadókban, mint akik nálunk most erre jelentkeztek.
1: A politikai korrektségemet már régen, de most abszolút elveszítem, szóval gyönyörű hölgyek vannak, tessék végignézni, neveket nem említek, és a kacagás mellett azért Károlyt megkérem, hogy segítsen rajtam, én itt tovább próbáltam átsiklani azon, hogy ez a fővárosnak milyen fontos, de tényleg ez Budapest marketingben is számít?
2: Én azt gondolom, hogy ez többféle formában fontos a fővárosnak. Egyrészt nyilván a város arculathoz, a város marketinghez nagyon-nagyon sokat ad. Másodszorban pedig talán elindít egy olyan hosszú távú folyamatot, ahol magát ezt az utcazenélést, és nyilván nem túl jó, hogy egy ilyen szabad dolgot szabályozottá, túlszabályozottá teszik. De mégis megteremtjük annak a lehetőségét, hogy ez egy legális, jól működő történet legyen, ami nem csak egy ilyen hatnapos eseménysorozat alatt színesíti a város és az itt lakó és az itt átutazó közönségnek az életét, hanem a mindennapokban is. Tehát, hogy ezt lefordítsam magyarra, amit most ilyen szépen körülírtam, ez azt jelenti, hogy nagyon bízunk abban, hogy legális utcazenész pontok alakulhatnak ki a városban, ahol az egyes kerületi vagy éppen fővárosi köztérzet felügyelők vagy egyéb hatóságok nem zavarják el az utcazenélőket, hogy tényleg ez minél több helyen megjelhet, hogy ezután az adó be van fizetve, mert ez sok-sok olyan dolog, ami hozzáad a város életéhez, amire nagyon sok nemzetközi példát és más európai városban működő példát látunk, és tényleg színesíti a hétköznapjainkat, miközben jó fiatal művészeknek, vagy akár kevésbé fiatal művészeknek meg egy bemutatkozási fellépési lehetőség is.
1: A fiatalság, de jó, hogy említette, kedves Károly. Ez szerethető lesz generációkon átívelve is? Na, még egy szenvedő szerkezet.
2: De én értettem a kérdést, és szerintem a hallgatók is, tehát ha én megértettem, akkor azt mondtam, hogy mindenki más is rajtam kívül. Igen, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy már most az eseménynek mondjuk így, hogy a reklám, vagy a népszerűsítése alatt látszik, hogy a fiatal generáció más csatornákon kommunikál, és már most én magam 44 évével mondok olyan, hogy fiatal generáció, mindegy is, de hogy így a helyzet az, hogy láthatóan más csatornákon keresztül próbálják megszorítani a közönségüket, és a különböző közösségi felületeket, amiknek a 40%-át magam nem is tudom használni, de láthatóan beindított egy olyan mozgósítást, ami azt mutatja, hogy ez a típusú zenélés, ez a típusú kultúra olyan rétegekbe jut el, ami amúgy hagyományos csatornákon nem tudna eljutni a tínédzser vagy a 20-as éveiben járó generációhoz, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Ez nagyon komoly hozzáadott értéke, egy közösségi élményt és kulturális élményt ad ennek a generációnak ez a történet.
1: Csütörtök, péntek, szombat. Aztán jövő csütörtök, péntek, szombat, és beszéljünk jövőről? Ezt monitorozzák, megnézik?
2: Ez egy nagyon a főváros célja is, a szervezők célja is. Ez egy olyan együttműködést hozott létre ez a történet, hogy mindenkinek

0: fellángolás legyen, hanem ez egy hosszú távú folyamat, amit mit sem bizonyít jobban amúgy, hogy a teljes versenynek a győztese augusztus 15-én a Sziget záró napján délután 5 órakor a Szigeten lép fel.
1: Ami nagyon-nagyon nagy szó.
0: Szerintem ez egy nagyon nagy eredmény, igen.
1: Az hatalmas. Jó, egyébként ilyenkor van beszélgetés, van izgulás a fellépők között, vagy hagyjuk ezt, ez az ő dolgok?
0: Nagyon izgulnak, igen? A legtöbb. És hát az az érdekes, hogy vannak nagyon komoly képzettséggel, tudással, akár tapasztalattal bíró előadók is.
1: Bizony, itt vannak a leírások, a bemutatkozások.
0: Akik úgy gondolták, hogy ebben mutatnák meg a tudásukat, vagy éppen az életútjuk változtatásában járnak. De vannak nagyon, hát csúnya szó ez, amatőr, vagy nagyon-nagyon kezdő, tényleg az életpályájuk legelején járó, vagy soha meg nem, be nem mutatkozott előadók. De hát mindenki elképesztően jó, és hát izgulnak, mikor volt a legutóbbi sajtótájékoztatók, többen eljöttek, és hát ilyen szöszmötölős technikai kérdéseket, amiből az látszott, hogy tényleg egyrészt nagyon komolyan veszik, másrészt, hogy azért ott van a zapszem effektus, ami ilyenkor nem nagyon hasznos dolog.
1: De az jó, és jót tesz hozzá, és akkor jó... jó kétszer-három napot kívánok. A fővárosnak még több és még jobb hírvivését kívánok, meg még jobb állapotát a nagy szárazság ellenére. És szerintem akkor nem jövőre, hanem már hamarabb kell találkoznunk. Tehát ha ez így és jól működik, akkor minden sátoros ünnep előtt, vagy sziget előtt azért föl lehet ezt hozni.
0: Nagyon köszönjük, mi már azt látjuk, hogy az a folyamat elindult, és a verseny arra már lehetőséget teremt, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek azzal, hogy az év hátralévő eseményein is legyen ez akár karácsonyi fesztivál, vásár valahol a városban. Ezeket az előadókat, akik ide neveztek, vagy ide jelentkeztek, ők el tudják hívni fellépőnek nyilvánvalóan, tiszteletdíjért, honoráriumért cserébe, tehát hogy attól, hogy utcazenész valaki, az nem jelenti azt, hogy neki itt ingyen kell foglalkoztatni, hanem hogy itt ez, nyilván ez az utcazenés azért sokaknak a megélhetése alapjárata, ezért nagyon fontos, hogy a művészeti tevékenysége anyagilag is el legyen ismerve. Szóval, hogy látszik, hogy egy folyamat van, egy érdeklődés van, egy nyitottság van, piacok jelentkeztek be, különböző vásártalanok, úgyhogy van értelme a jövőről beszélgetni.
1: Legyen így, nem mondom ki, mert tilos, hogy a Csókolom átmehetek játszani, azért, mert két hölgyből áll az én vizuális kedvencem, de tessék elmenni, és megnézni, és meghallgatni őket. Lesz erre kétszer-három nap mától szombatig, illetve jövő csütörtöktől szombatig, hogy hol és hánykor az a budapestplay.hu-n érhető el. Boomer vagyok a Facebookon is, ott van, úgyhogy természetesen itt is megkereshető, és ezen pillanatban köszönöm meg Beke Károlynak, a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetőjének, ha jól mondtam, de mindegy, segítőmnek ezt. És nincsen személyes kedvenc, vagy nem szabad, hogy legyen kedvenc már most? A 84-ből?
0: Nekem ez nagyon-nagyon rossz. Én nagyon örülök már az egésznek, hogy ez létrejött. Tehát, hogy ha valakinek egyszer elmesélem, hogy ez az egész történet, amúgy nagyjából 2 hónappal ezelőtt az ötlet egy szobában született meg a Sziget, a Budapest Park és a főváros különböző vezetőivel, tehát hogy ezt valójában 8 hét alatt hoztuk létre.
1: Na ehhez viszont gratulálok, az nagyon szép.
0: Egy olyan szerelemgyerek lett, ami nekem már maga ez a történet a kedvencem.
1: Jó, úgyhogy ehhez gratulálok. Most jutott eszembe, hogy az utcazenésznek is kell folyadék, tehát ezzel is tessék őket támogatni.
0: Van ebben, hál' Istennek, nem adunk kereskedelmi reklámot, de az egyik támogató arra gondoskodik, hogy folyamatosan vízzel el legyenek látva, még pedig szódavízzel.
1: Mert ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm Beke Károlynak, jó versenyzést kívánok, és természetesen akkor találkozunk sátoros ünnepek előtt, meg piacokon, meg még egyszer, hogy budapestplay.hu keresjük ezt. Még egyszer köszönöm szépen, viszonthallásra!
0: Mi köszönjük az érdeklődést, köszönjük, viszonthallásra!
1: Egyrészt érdeklődés, másrészt meg nagyon jó dolog, harmadrészt pedig ugye mi Főváros Centrikus Rádióadó vagyunk, ami nem azt jelenti, hogy vízfejű, hanem hogy nagyon érdemes gondolni egy olyan helyre,

Minél ha kisebb valami, akkor 10-szer kisebb. Tehát sokat járok vidékre, tudom, én is onnan jöttem. Más a lépték itt a fővárosban, majdnem 2 millióan vagyunk. Ránk fér ez a 84 zenész, meg ez a 2x3 nap a Budapest Play Budapesti utcazene fesztivállal és versennyel, budapestplay.hu, mondom el sokat szóra, meg a Facebook oldalt is mondom el sokat szóra, de hát a lényeg, hogy ez egy egyáltalán nem lehetetlen feladat, mint megtudtuk Beke Károlytól, a legbénább átkötésem volt a Mission Impossible című film. Hát úgymond főcím zenéje hangzik most el a Budafoki Doknányi Zenekar és Hollerung Gábor jó voltából, és csak úgy szólok, hogy ezen a héten Doknányi Ernőnek is születésnapja volt, és emiatt is ünneplendő. De ünneplendő minden kezdeményezés, ami arról szól, hogy legyünk könnyedek, legyünk nyugodtak, és viseljük el valahogy ezt az időszakot. Most a melegre gondoltam, semmi másra. Úgyhogy hallgassanak minket továbbra is, fogyasszanak folyadékot, és szeressék a zenét. Na, ennél több feladat nincs, és be is fejeztem.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Isabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton délfelé az Országháznál, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellértér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány július 30-án, a csütörtökön reggel, de van még hátra a júliusból, így hát nem kezdek el rögtön egy új hónap kapcsán új témákhoz nyúlni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy még mindig, bár semmiféle üzleti és rokoni kapcsolatban nem állok vele, de Litkai Gergely a vízzel foglalkozó cikkét veszem a mai délelőttnek alapul. Van ökológiai lábnyomunk, ezt nagyon jól tudjuk, abszolút zöld leszek, illetve mostantól kék, mert hogy van vízlábnyomunk is. Amikor azt mondjuk, hogy egy okos telefon vízlábnyoma 13 ezer liter, az nem azt jelenti, hogy benne van a telefonban mind a 13 köbméter folyadék. Az egy kiterjesztett erőforrás mutató, és innentől okosnak kell lennünk. Ez megmutatja, hogy egy termék, ember, vállalat vagy ország az egész ellátási láncon keresztül mennyi édes vizet használt el, párologtatott el, épített be, vagy szennyezett be, hogyha egy dologról vagyunk. Van közvetlen vízhasználat, ezt kiengedjük a csapból, és közvetett vízhasználat, ez virtuálisan azért megmutatható, amit a megvásárolt élelmiszer, ruha, elektronika, vagy amit említettem, telefon, vagy energia előállítására használtak fel. Bányászat, bánya, szántóföld, gyári hűtővíz a világ bármelyik pontján. Ebből van zöld, meg kék, meg szürke. A zöld az van, az esővíz, az a talaj felső rétegében tárolt csapadék. Nem versenyez más felhasználással, de igenis kell, mert területet és termőképességet kötve van. Kék víz lábnyom, folyókból, tavakból, kutakból mesterségesen kitermelt édesvíz, elpárolog, vagy beépül a termékbe, vagy szóval ez az, ami aztán végül a kútból hiányozni fog. És van szürke vízlábnyom, ami úgy is lehet mondani, hogy higító víz, az az édesvíz mennyiség, amely ahhoz kellene, hogy a keletkezett szennyező anyagokat, ezek nehéz fémek lehetnek, meg legfőképpen vegyszerek, nitrátok, a jogszabályi határérték alá higítsuk, vagyis hogy amikor még egészségesnek mondjuk. Szóval mindig azt hiszük, hogy ez így összesen, ez nagyon kék, de hát egy frászt. Na, a marhahús 15 ezer litere, amit hozzáadnak, az túlnyomó részt eső, ami ráesett a legelőre, és lelegelték a bocik. Ez nem tűnik így soknak, de azért nem ugyanaz, mint 15 ezer liter kitermelt talajvíz, amit megittunk volna, vagy hasonlók. Tessék végigolvasni a cikket, rendkívül hosszú, rendkívül színes egyébként, mert a szürke vízről még nem is meséltem, amit föl lehetne használni, ami úgy elmegy, amit jól beszennyezünk, mert nem számít, hogy miért nem érdemes a medencét akkor, amikor, hogy az angol gyep az egy nagyon jó dolog, meg Wimbledonban is hasznos, de hát a legdrágábbnak számít, amit valaha ültettünk, mert a vízigénye hetente 3 cm, mármint vízben mérve, úgyhogy ha felszorozzák, akkor az valami hihetetlen. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy legyünk egy picikét okosak, meg picikét gondolkodjunk. A könnyedség és a nyugalom mellett, amihez mi hozzáadjuk a magunkét. Tehát mi 7-től 10-ig, meg egyébként is itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Azzal próbálunk segíteni ezen a helyzeten, ahová eljutottunk, hogy legyen erejük gondolkodni, legyen erejük tenni azért, hogy unokáink is megláthassák majd, és ez nem egy ilyen pusztába. Szóval egy ilyen el a természetbe kiáltott szó volt. Ettől függetlenül most azért könnyeden folytatjuk, természetesen zenékkel. 9 óra előtt 8 perccel július 30-án Judit és Xenia napon a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyházfő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. A Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után balesetben sérült járművek foglalják el a belső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, a Pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parttól az Országházig, valamint a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Zugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Zugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, illetve kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak. Július 30-a van, csütörtök, Judit és Xenia napja, meg az a nap, amikor egy picikét többet foglalkozom, lehet, hogy a kelleténél, de a szokásosnál biztosan többet a zöldséggel, meg a vízhiánnyal, meg hogy mit kéne a jövővel csinálni. A most következendő pár percben nem biztos, hogy ez lesz a vezérlő elv, de azért becsempészek egy kis erdőtüzet. Hát persze, hogy ezzel kezdem, pedig tulajdonképpen Pál László születésnapja kapcsán, a nagy erdőfestő születésnapja kapcsán nem erről kéne beszélnem, de ha már erdő. Szóval 180 éve 1846. július 30-án született a festő, akinek életéből már az indulásról adtam némi ízelítőt. Most jöjjön úgy szintén, hát itt csak ízelítő, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet blogja a manda.blog.hu oldaláról, hogy mit is mond a szakirodalom. A romantika és a realizmus közötti átmenet mestere, az impresszionizmus előkészítője, művészetének jellemzői már korai művében megjelennek a fény-árnyék játékok, hatások játéka. Ennek minél pontosabb ábrázolása kísérte el egész pályája során. Nyilván nem véletlen a nagyon szoros és nagyon tényleg szoros barátsága Munkácsi Mihállyal. Érdeklődésük, ízlésük közös volt, csodálták a német alföldi mestereket, kivált kép a Rembrandtot. Míg azonban Munkácsi festményeire a drámai feszültség a tájképfestészet nagymesterére, Pál Lászlóra pedig a különös lírai látság volt jellemző, hogy jött ide az erdőtűz meg Fontainebleau. Szóval csatlakozott a barbizoni festőiskolához, Párizs mellett tessék keresni, úgy is, mint ezt az bizonyos erdőt. A szabadban festett Pál képeken plein air, a természet szépségének részletei jelennek meg. A képeket szemlélők érzelmeit minden esetben megérintik, a festő kifejezte szeretet, a természet tökéletessége iránti csodálat elemei. Na, ezt mondja akkor ezek szerint a szakirodalom, és nagyon jó, hogy nem csak a szakirodalom, hanem a Magyar Nemzeti Galériában mindenki láthatja a Pál László hagyaték mintegy 70 képét. Mondom, mert csak benne az erdő, reggel az erdőben, az erdőben, az őszi hangulat erdőben, és az út a Fontainebleau erdőben című festmények mind-mind Pesten vannak, és bocsánat, Budán, és meglátogathatók. Egy kis bulvár igény, ha valaki erre kíváncsi, de egészen megdöbbentő, hogy egy nagyon különös baleset zárt el a rövid és teljes életét. 1877-ben mosakodás közben felemerte hirtelen a fejét, és egy gázcső súlyos sebet ütött a koponyáján. Ettől kezdve már tulajdonképpen nem volt önmaga, semmit sem tudott a külvilágról, és egy szanatóriumban várta a megváltó halált, hogy ennyire lírai legyek, de volt líra a festészetében is, és az is jellemző, hogy a barátságot említette Munkácsi kapcsán. 1877-ből van egy Munkácsi Mihály Pál László portréja című kép, amin nagyon kevés látszik Pál Lászlóból, de lehet, hogy pont ez az elég, és a szövegből is elég, nem sokára zenélünk majd. Veszprémbe kell ellátogatni a 12. alkalommal megrendezendő Auer Fesztiválra, úgyhogy erről beszélgetünk. Addig is élvezzenek sok-sok zenét, könnyedséget és nyugalmat, és gondolják meg, hogy a következő pár évszázadot az önök unokái, dédunokái, szépunokái, ükunokái hogyan szeretnék leélni, hogy legyen elviselhető, vagy nem. Jaj, de csúnya volt ez. Ó, tudom, a szerep a zenéjé.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Itt a Nyitányban, de egy kis utazás. Már megígértem, hogy a statisztikák szerint a legélhetőbb magyar városba, Veszprémbe kirándulunk majd el, hiszen 12. alkalommal rendezik meg az Auer Fesztivált. Nem számokkal, hanem sok-sok hangjeggyel és koncerttel ajándékoz meg majd minket Kovács Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője, illetve a fesztivál igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: És elnézést kérek minden veszprémitől, de rá kell kérdeznem, hiszen a másik helyszín Balatonfüred. Ehhez is volt köze Auer Lipótnak?
2: Volt bizony, tehát Auer Lipót Szentpéterváron élt és dolgozott, és amikor hazalátogatott, akkor természetesen Budapesten is, és Veszprémben is fellépett, de Balatonfüreden is. Ráadásul jótékonysági koncerteket adott. Úgyhogy örülünk, hogy oda is ki tudtunk települni már egy pár évvel ezelőtt. Amúgy meg hadd említsem meg, hogy veszprémiként, mivel én Veszprémben élek, és itt is születtem, a Auer Lipóthoz hasonlóan, hogyha hasonlíthatom magam ő hozzá ennyiben legalábbis, hogy jó ezt hallani, hogy Veszprém a legélhetőbb magyar város, és ezt alá tudom támasztani, és hát csalogatunk ide mindenkit, hogy megtapasztalja, hogy ez valóban így van.
1: Maga a dátum, bármint a fesztivál dátuma augusztus 3-a és 9-e, jó előre szólok, hogy aki nem az én makogásomat akarja hallani, az az auerfesztivál.hu weboldalról tájékozódhat a konkrét koncertek és fellépések felől, de mi a célja? Már tucatszorra rendezik meg, és erről mindig megkérdezem Kovács Pétert, hogy mi a célja, csak Auer Lipót és Veszprém kapcsolata, vagy azért itt még többről van szó?
2: Hát mondhatom így, hogy többről nyilvánvaló, hogy Auer emlékét szeretnénk ápolni, és szeretnénk, hogyha minden évben újból beszélnénk róla különböző fórumokon, mint például a is, most is. De a másik legalább ilyen fontos cél, hogy Veszprémben nyáron legyenek minőségi kulturális programok, és hát ugye mi nekünk, minket leginkább érdekel, hogy legyen zene, legyen klasszikus zene, és nem csak klasszikus zene, mert hogyha valaki eljön egy hétre Veszprémben, sokan csinálják egyébként ezt, hogy augusztus első hetében úgy időzítik a nyaralásukat, hogy vagy a Balaton mellé leköltöznek, vagy ide jönnek Veszprémbe, hogy akkor estéről estére, délutánról délutánra változatos programot kapjon, ne egyfajta mondjuk csak kamarazenét minden nap, vagy csak szimfonikus zenét minden nap.
1: Jó, én gyorsan kihúzom a dolgok méregfogát, mert én Bősze Ádámot nagyon szeretem, és az ő előadásai közül azért néhányat. A nagy zenészek, nagy szerelmek, az biztos tele lesz valami intim pistáskodással Csajkovszkijról, azt előre tudom, a Csermák Antal zeneiskolában, de hát nagyon nagy kedvencem, és már most el kell mondani, hogy a gyermekkuckó is Simon Izabellával abszolút szívhez és csemetékhez szól, hogyha valaki többet magával vagy családdal megy el, és visszatérve Ádámhoz azért, hogy Cerkovicról is tud beszélni. Na de beszéljünk, szabad ezt a szót használom, Péter, hogy sztárokról?
2: Szabad, meg muszáj, de én abszolút nem szeretem ezt a szót, mert ez hogy, ha valami, akkor a klasszikus zene, remélem, hogy soha se fog sztárokról szólni, hanem arról, hogy azok a hangjegyek életre tudnak kelni, amit korábban nagy zeneszerzők a papírra vetettek, és ott igazán azt mondom, hogy nagyon fontos, de másodlagos szerep az előadói, legalábbis az én előadói felfogásomban. De hát nyilván a közönség nevekre kíváncsi, és új nevekre, új arcokra, új megközelítésekre, úgyhogy leginkább ezt az utat követjük, hogy minden évben olyan művészeket hívunk elsősorban, akik még nem jártak Veszprémben, de van, akit visszahívunk, mint például az idei fesztivál záró koncertjén, majd augusztus 9-én Valeri Szokolov ukrán születésű szegedi művész fogja Szibéliusz szegedi versenyét játszani, ő már harmadszor van az Auer Fesztiválon, vagy említhetném a Korosi Vonós négyest, akik még kezdőzene akadémistaként voltak jelen először, és ők is évről, szinte minden évben itt vannak.
1: rá kell kérdeznem, mert ugye nem csak mint hegedű művész, hanem mint zenepedagógus is hatalmas munkássággal bírt A.R. Lipót, és én ugyan a gyerekeket már említettem, de a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Psolti György Zeneiskola vonós zenekara mindig oda teszik magukat, és nagyon fontos, hogy őket is hallják, és megmutatkozzon az ifjúság, bocsánat kifejezésért.
2: Igen, és ez is kettős dolog, mert az egyik az, hogy ők maguk színpadra léphetnek, tehát ez egy óriási lehetőség nekik, amire készülni, és tudják, hogy előbb-utóbb olyan szintre kell, hogy hozzák magukat, hogy a közönség meg tudja őket hallgatni. De a másik haszna ennek, hogy azt veszük észre, hogy a fiatalok, a gyerekek nagyon fogékonyak arra, amikor a hasonló korosztály beliek lépnek színpadra és játszanak nekik. De annak valahogy van még egy plusz ereje, elcsodálkoznak rajta, hogy azok a barátaik, akikkel együtt ülnek az iskolapadban, délutánokat azzal töltik, hogy csiszolják a hangszeres tudásukat, meg a zenekari próbákon részt vesznek, és milyen szép műveket adnak elő, aminek a közönség meg tapsol. Szóval ez mondhatom így, hogy nevelő hatású.
1: Nevelő hatás, de hát azért még mindig visszatérve, most nem azt mondom, hogy sztárok, hanem a messziről érkezettek, amikor a Mendelssohn kamarazenekarral David Frey, jól ejtem Frey nevét?
2: Frey,
1: köszönöm nevét. Egyszeri alkalom, ehhez szokni kell, ehhez próbálni kell, vagy régi kapcsolat?
2: Ő is abban a népsorban tartozik, aki még nem volt Veszprémben, és máshogy sem játszottunk vele. Hallottam jó pár évvel ezelőtt egy koncertjét, és nagyon megfogott az a megközelítés, ahogy zongorázik. Az mindig izgalmas, amikor jön egy szólista, és maximum egy próbát tudunk tartani, mert nagyon sűrű a fesztivál programja, tehát ilyenkor a zenekarnak jó előre készülni kell, tehát most is nyilván már a próbák régóta zajlanak, hiszen az Auer Fesztivál hetében négy zenekari koncertünk is lesz, és mindegyik másik műsorral, más szólistával. Szóval az egy izgalmas dolog, amikor belép az a próbaterem ajtaján valaki, akit már várunk, és kíváncsian várjuk, hogy az első hangtól kezdve mit, hogyan képzel, és nekünk ahhoz alkalmazkodni kell.
1: Apropó kíváncsiság, Valeri Szokolov ezek szerint ismerő, de amikor Szergej Malov érkezik, akkor meg kell nézni, hogy milyen hangszert hoz magával?
2: Nagyon is, meg igen, hegedülni is fog, és violoncello, de Spalla nevezető hangszeren is fog játszani, ami tulajdonképpen egy válra akasztott, ahogy a neve is mutatja, egy válra akasztott cello, úgy kell elképzelni, vonóval játszik rajta. Nem nagyon használják a világban, én magam nem is láttam még rajta kívül senkit, aki ezen a hangszeren játszott volna, de így biztos, hogy nem, ahogy ő, mert egy fantasztikus virtuóz és nagyszerű muzsikus.
1: Ha már így leragadok ennél a képnél, hogy belép egy zenész, Szergej Szadovoj, mit hoz magával?
2: Ő viszont harmonikát hoz magával, és hát Magyarországon ugye úgy mondjuk, hogy tangó harmonika, akkor rögtön mindenki el tudja képzelni, hogy miről van szó, de tulajdonképpen nem ez a tangó harmonika, úgyhogy jobb, ha úgy maradunk annál a kifejezésnél, hogy harmonika, és leginkább Bachot fog játszani, de más barokk szerzőktől is hallunk majd az ő szóló koncertjén, az egy külön érdekesség lesz, hogy egymagában játszik, méghozzá egy nagyon jó teremben, Veszprémben szerencsére nem szűkölködünk a jó...
1: Igen, mert a hangvilla az rögtön eszünkbe jutna, de ez a koncert a...
2: A Szent István teremben lesz, ami a Megyeházának a díszterme, amit a Jóisten is annak teremtett, hogy kamarakoncertek legyenek ott, úgyhogy de ez a koncert is már teltházas, úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés. A koncertet, tehát ahogy említettem, barokk művekkel kezdi, természetesen a népszerű démotokkáta és fúga is fel fog hangzani harmonikán, ami különleges pillanat lesz egész biztos. Aztán utána más stílusokat is meglátogat, és végén pedig, mivel hát mondtam, egy harmonika virtuóz, tehát lesznek virtuóz harmonika darabok is a végén a koncertnek.
1: Ha már jó helyszínek az érseki palota dísztermét, ki ne hagyjuk meg Dobozi Borbál a csembaló művész koncertjét.
2: Igen, Veszprémben egy nagyon nagy felújítás kezdődött el évekkel ezelőtt, amikor a Európa Kulturális Fővárosa volt Veszprém 2023-ban, és a Veszprémi Vár barokk épület együttesének a komplet felújítása indult el. Nagyjából már készen is van, de azért még vannak munkálatok, de például az Érseki Palota és a Szent Mihály Székesegyház ezek elkészültek, úgyhogy mindkét helyszínen jelen vagyunk.
1: Ha már érdekesség, most egy picit bulváros leszek, azt ígérik nekünk, hogy a Motus Quartet Monos 4-es muzsikát hoz el Bécsből, de veszprémi gyökerekkel. Na, itt akkor hova helyezzük el őket?
2: Így van. Hát ugye a Motus Quartet azért érdekes számunkra, amúgy is egész biztos meghívtuk volna őket előbb-utóbb, fiatalokból áll, igazából még zeneakadémisták egyetemre járnak, de most nemrég Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt nyertek meg, de van egy veszprémi szál is, hiszen Hartmann Domonkos az együttes cselistája. Ő Veszprémben kezdett el pályására tanárnőnél tanulni, csellózni, akitől sok remek csellista indult el a világba. Vannak, akik a bécsi filharmonikusokban játszanak már azóta. Domonkos pedig vonos négyest alapított, és sikerre halmoz, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy hol tartanak ebben a fejlődésben.
1: Tudom, hogy minden egyes programra és minden egyes koncertre nem lehet rátérni, úgyhogy én tényleg csak szemezgetek, amikor Duka Elemért és a Gypsy Chamber Orchestra koncertjét szemelem itt ki, mert ez egy jó találkozás.
2: Igen, amikor azt mondtam, hogy fontos szempont a program összeállításánál, hogy napról napra változatos legyen a kínálatunk, fontos szempont a program összeállításánál, hogy napról napra változatos legyen a kínálatunk. Itt például erre a koncert

0: Amara zenekar bírja ezt? Szóval van ennek egy munkarésze, van ennek egy gyakorló, van ennek egy fizikai része?
1: Nincs. Hát az tényleg úgy éljük meg, hogy azt csinálhatjuk, amit a legjobban szeretünk. Szóval alig várja mindenki a fesztivál időszakot, és persze ilyenkor nem jut idő otthon nagy takarítást tartani, de azt gondolom különben sem hiányzik mindenkinek. De hát nincs annál nagyobb öröm, mint hogy ilyen fantasztikus műveket játszani, mint amik az idén műsoron vannak, például Janacek, a Ravasz Rókácska szvítje, vagy Elgár Enigma variációk című műve, vagy Mozart Démo zongora versenye, de sorolhatnám, remek művek.
0: Vannak kapcsolódó események is, nem tudom, szatelitnek, vagy nem tudom, hogy szokták ezeket mondani, de a helytörténeti séták itt a fővárosban legalábbis rendkívül népszerűek. Ezek olyan helytörténeti séták lesznek, amihez Auerlipót vagy a zene kapcsolódik?
1: Igen. Tehát vannak Veszprémben olyan helyszínek, amiket érdemes felkeresni, és különböző események, történetek fűződnek hozzá, és sajnos már az a ház nincs meg Veszprémben, ahol Auerlipót született, viszont megvan az a ház, és fel is újította a város, ahol a család élt, és feltétlenül Auer is ott egy pár évet töltött, hiszen azért fiatalon elkerült Veszprémből. Úgyhogy ezekre mindig van nagy érdeklődés, az idei év újdonsága pedig, hogy szintén az Európa Kulturális Fővárosa program keretében létrejött Foton audiovizuális centrumot is bevettük a helyszínek közé, és ővelük együttműködésben. Ott viszont filmvetítések lesznek, Bartokról, Kurtágról, persze a legújabb portréfilm, és természetesen Bárány László és az én közreműködésemmel és a Mendelssohn Kamara zenekar közreműködésével készült Auerlipót, egy órás portréfilm, azt is meg lehet nézni.
0: Ha a szívére teszi a kezét Kovács Péter, akkor a zene, Auerlipót vagy Veszprém imádata miatt jó ez, érdekes ez, és kell ez.
1: Együtt valahogy Veszprémben ez nem véletlenül az UNESCO zenevárosa is Veszprém. Itt mindig vagy énekelnek, vagy zenélnek, vagy ahogy itt Veszprémben mondjuk, vagy pedig harangoznak, vagy a szél fúj.
0: Jó, a helyszínek között azért hát méltatlanul kimaradt például a Füge kávézó, meg a Kunst kávézó, de tessék belakni akkor ezek szerint augusztus 3-ától Veszprémet, bárhol, bármikor lehet találkozni a fesztivál programjaival, vagy zenével, ez a legfontosabb, hogy zenével.
1: Így van, várunk mindenkit szeretettel.
0: Kovács Péterrel beszélgethettem, aki egyáltalán nem fáradt, mert megígérte, hogy a Mendelssohn Kamara zenekar művészeti vezetőjeként, sőt az Auer Fesztivál igazgatójaként is ezt élvezi. Én pedig élvezem sokat szóra elmondani, hogy az auerfesztivál.hu weboldal tessék a pontos programokért megkeresni, illetve hát úgy időzíteni a nyaralásnak az augusztus 3-a és 9-e közé eső részét, hogy mindenképpen legyen benne sok-sok Veszprém, vagy az egész legyen.
1: Így van.
0: Kovács Péter, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: És azért kitartást, tudom, hogy könnyedséget említed, de azért kitartást, és sok erőt kívánok ehhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Viszont hallásra. Viszont hallásra, és én itt böngésztem a mi archívumunkban, úgyhogy Auerlipóthoz kapcsolódóan természetesen sok zenekar, sok zenemű megtalálható. Az Auer vonós négyest tárom én most maguk elé, illetve önök elé, hallgatóink elé, elnézést a maguk kifejezésért, és hogy legyen tényleg sok-sok magyar vonatkozás, vagy az egész, ezért Lajta László 10. vonós négyesének 2. tételére bukkantam, illetve ez az, ami most jön, még egyszer az Auer vonós négyestől, és Veszprém Auer Fesztivál, ezt keressék augusztus 3-a és 9-e között, addig pedig hallgassanak minket, könnyedség és nyugalom, Klasszik Rádió és benned él előttönként a klasszik nyitány.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békés Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után balesetben sérült járművek foglalják el a belső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig. A Pesti alsó rakparton déli irányban a Szent István parttól az Országházig, valamint a Budai alsó rakparton a Margit hídtől a Lánchídig és a Rákóczi hídtól a Szabadsághídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Zugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Zugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy július 30-án, csütörtökön, és ha már nagyon unják, néha én is unom magam, hogy állandóan itt aggódom meg zöldségekről, vízről, vízhiányról, az emberiség jövőjéről beszélek, meg a feladatokról, amiket mi végre tudunk hajtani. Ha már az elmúlt percekben az Auer Fesztiválra invitáltuk önöket Veszprémbe, én azt mondom, hogy be lehet indítani a visszaszámlálót. Emlékszem arra, amikor még hideg volt, február-március környékén az ember ment a metróban, és egy gyönyörű hölgy, gyönyörű ruhában, hát csak plakáton, de invitált mindenkit a Hagyományok Házába, és akkor augusztus 3-ától végre újra kinyit a Hagyományok Háza, és ott a Kallós Zoltán kiállító térben látható a hölgy. Hát sajnos nem 3D, vagy valójában, hanem úgy, mint a Tulipán és Zsája című kiállítás arca. Kertek korok népművészet, ez az alcím. Van virág a kertben, meg a hímzésen, meg az emlékezetben, és a magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Ezt úgy nagyjából tudjuk és érezzük magunkban. De képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyuglott szegletébe, egy kertbe, itt már nem a társadalom diktálja a gondolatainkat. A csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul, és az idő az lassan úgy értelmét veszti. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, ez a teljes belefeledkezés, és ehhez segítenek a virág és növény ábrázolások, amik nem csupán díszítő elemek, mert tükrözik a közösségek világképét, hitét és a mindennapi élet ritmusát is. Az 5 évszázadot átívelő kiállítás mintegy 120 tárgyat vonultat fel, amelyeket a természet motívumai kapcsolnak össze, és a látogatók megérezhetik a virág és növénymintás, ruhák, bútorok, kerámiák, úgymond aromás múltját. És nagyon jó, hogy ilyenkor a Gyógyító Múzeumról is beszélgethetek még egyszer, tehát augusztus 3-án nyit újra a Hagyományok Háza ezzel a bizonyos gyönyörű hölgyel, illetve a Tulipán és Zsája kiállítással, na de megígértem, hogy gyógyítunk. Szóval több nyugat-európai országban az orvosok már múzeum látogatást is felírhatnak receptre, mert hogy nagyon jól tudják, hogy valami történik az agyban, amikor egy műtárgy szépsége minket megérint, és a jól lét és a tudatos lelassulás összezárható, összehozható egy kiállító térbe, mert a múzeumok ma már nem csupán a kultúra őrzői, egyre fontosabb szerepet játszanak az egészség, a gondoskodás és a közösségek ellenálló képességének erősítésében. Éppen ezért ígértem az elején, hogy a magyar népművészet az valahol mindannyian bennünk él, akármit is látunk meg belőle, vagy hallunk meg belőle. Úgyhogy a Gyógyító Múzeum úgyis, mint fogalom megismerhető a Hagyományok Házában augusztus 3-ától. Úgyhogy a természettel ápolt viszonyunk még egyszer kerámiák, textilek, népviseleti darabok, bútorok és farakott tárgyak képében gyógyítanak meg minket. Mi pedig zenével gyógyítunk, hát mindent összehozunk. Itt lesz Jurassic Park, lesz Joseph Haydn-tól a Szórakozott Szimfónia 4. tétele, de a lényeg a könnyedség, meg a nyugalom. És valahol a lelki béke. Talán ez a legfontosabb. Július 30-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És a július 30-ai csütörtöki útravalóban talán még annyi időnk maradt, hogy útra is bocsássuk önöket. Ugye egyrészt ajánlottuk figyelmükbe a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot a Városligetben, ami egy remek park, de lehet erdő is. Már az biztos, hogy a kiállításban az erdőkről van, lesz szó, a magyar erdőkről, és arról, hogy az erdő a jövőnk záloga. Aztán Veszprémbe is invitáltuk önöket az Auer Fesztiválra, ami többféle zenét, többféle muzsikát, többféle generációnak és többféle szándékból tár majd önök elé augusztus 3-a és 9-e között. Ez az invitálásunk, ez a beszélgetésünk is természetesen meghallgatható majd Spotify-on, és legközelebb hozzánk a főváros van, úgyhogy a főváros is indul csütörtöktől szombatig, és jövő csütörtöktől megint szombatig várják önöket a nyitott gitártokok, akár a kalapok, a gyönyörű hölgyek, de a lényeg, hogy a gyönyörű zenék. Budapest Play, Budapesti Utca Zene Fesztivál és verseny zajlik, és önökön is nagyon sok minden múlik. Önök is szavazhatnak, ha már versenyről van szó, de a lényeg, hogy jól érezzék magukat, illetve utazzanak, ha tehetik. Na, ehhez kapcsolódik tulajdonképpen az útravaló. Hans Christian Andersen mondta, hogy utazni annyi, mint élni. Éljenek a lehetőséggel ezen a gyönyörű földön. Holnap majd Szerémi Nóri várja önöket a gyönyörű klasszik nyitánnyal. Köszönöm, hogy elviselték lírai emelkedettségemet, aggódásomat a jövőnkért. Szóval tényleg köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A szolgáltatók is azt kérik, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok számára, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai Védelmi Minisztérium. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadások a többi közt Kijev, Lviv, Dnipropetrovsk és Ivano-Frankivsk megyei célpontokat érintettek. Közben ukrán dróntámadás érte egy webáruház raktárát az ukrán határtól 500 kilométerre. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaudarábiával szemben. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Klasszik Rádió 92.1.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Western City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000. áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kultúra... Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kultúrális

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas

0: hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, erősödött a magyar gazdaság, tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elrajtolt az 58. kék szallag vitorlásverseny mezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó rész gyenge, változó irányú légmozgás lesz. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperti első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabb érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részén sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, amelyben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is történt. A térségben több tízezren maradtak áram és víz nélkül. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szélnyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét. Közülük Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Di Lanto Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fém Munkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek, a Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Hétfőn lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Fokozódik a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásokban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak és megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 250 ukrán drónt lőtt le 10 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli szélökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segélynyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök Pedro Sánchez az ország középső részén, Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elfojtották volna a lángokat, csupán a készültség szintjét csökkentették. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállítják a paksi atomerőművet az alacsony Dunavízállás miatt. Vízspórolásra kér az élő környezetért felelős miniszter. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent. De ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, drasztikusabb lépésektől sem riadnak vissza, hogy mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jusson az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapokkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot. Eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló egyekiszőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kezdjük címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődött az átvilágítás az Operában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogász jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, hogy jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonata a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek, és végig be vannak kamerázva, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt. Tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította. Ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronzportrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kis hárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó bázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szent Király Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet. A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Sok örömöt mára, az a legjobb, nem, hogyha az embernek azért az életében bőven vannak boldog és örömteli pillanatok. Hát legyen is így. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Bán András, a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora lesz az Impresszió rovatban. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalonról lesz szó, amely szeptember végéig várja a látogatókat. 5 és 6 óra között pedig Láng Judittal beszélgetek, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével. Most pedig Bach Ámolobo a versenyének első tétele következik a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Utak és útkereszteződések címmel hamarosan kezdetét veszi a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. A vonalban Bán András, a fotóművészeti nemzeti szalon egyik kurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
1: A másik kurátor egyébként Kincses Károly. A fotóművészeti nemzeti szalont 5 évente rendezik meg. Mi az oka ennek a rendkívül nagy időtávnak? Tehát viszonylag ritkán történik meg.
2: Ennek két jó oka van. Az egyik az az, hogy a műcsarnok, amikor eldöntötte, hogy nemzeti szalonok formájába az egyes vizuális művészeti területeket bemutatja, akkor végig tekintette, hogy egyáltalán melyek ezek a területek, építészet, képzőművészet, iparművészet, népművészet, fotográfia. Ugye 5-5 soroltam föl, adódik, hogy 5 évenként kerül jön sorra egy, de van ennél egy tartalmi ok is, egy művészeti területen a friss művek seregszemléjére kell egy rátekintő idő, tehát évente azért talán képzőművészetből lehetne, de a fotoművészet területén, ahol a fotográfusok nagyobb része projekteken dolgozik, tehát hosszabb távú tervei vannak, ez az egy-két éves időszak biztos, hogy rövid lenne.
1: Mi az, amit megmutatnak a fotoművészeti nemzeti szalon keretén belül?
2: Ez most egy nagyon sajátos fotós szalon lett. Eleve a műcsarnok úgy döntött, hogy kurátori kiállításokat rendeztet, nem beküldenek az egyes művészek az utóbbi évek műveiből, hanem egy-egy kurátort, esetünkben két kurátort kértek föl a válogatásra, a fotósok megnevezésére és a válogatásra. Most azonban nagyon kapóra jött, hogy Kincses Károllyal az elmúlt 4 évben dolgoztunk egy nagy könyvön, aminek az a címe, hogy a magyar fotóművészet 300 alkotója, most jelent meg a könyvhéten, a MMA, tehát a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és könyvkiadója adta ki, és ez a 300, ha egyszer már túl voltunk egy ilyen nagyon nehéz válogatáson, hogy kik kerüljenek be ebbe a nagy könyvbe, akkor ezt a névsort, ezt a szempontrendszert használtuk újra a kiállítás összeállításánál.
1: Hogyan épül fel a kiállítás?
2: Szeptember 27-ig, de már megtekinthető a kiállítás, szeptember 27-éig tart nyitva. A műcsarnok tervei szerint 6 termet kaptunk, 6 igen tágas termet. Ebből 5 nagyon logikus sorrendben követi egymást. Ezek lennének az utak. Tehát a dokumentarista, a riportszerű, a valóság föltárásához nagyon közeli képektől, teremről teremre haladva jutunk el a képi problémák sűrűsödéséig, az utolsó terem ebbe a sorba, egy olyan tér, ahol a régi, a korábbi, a 19. századi, 20. század elejé fotós technikákat ma használva készítenek képeket fotográfusok, és nem véletlen ez a haladási irány, ugyanis van egy másik végpontja is a kiállításnak, ez pedig az útkereszteződések. Amikor ezt a nagy könyvet elkezdtük tervezni Kincses Károly kollégámmal, még csak fölsejlett a mesterséges intelligencia szerepe a képteremtésbe, mára pedig itt van. Tehát ez a másik kijárata, a másik utolsó terme a kiállításnak a mesterséges intelligenciával foglalkozik, olyan képekkel, amelyek 2-3 éve még technikailag nem jöhettek létre, ebből adódóan új kihívások, új gondolatok, új utak a fotoművészet előtt.
1: És micsoda sebességgel terjed a mesterséges intelligencia, és vesz át újabb és újabb területeket?
2: Így van, túl a technikai változáson mi úgy látjuk, hogy itt egy nagyon mély koncepcionális változás is van, hiszen a fotoművész, általában a fotográfia és a fotoművészet számára mindez idáig kellett valami, ami ott van a fényképezőgép előtt. Nevezzük ezt valóságnak, tapasztalatnak, érzéki benyomásoknak. Most viszont a mesterséges intelligencia számára egy nagy közös digitális kultúrkincs áll rendelkezésére, ebből válogat. Ez egy nagyon más eljárás. Az lenne a legjobb, ez kicsit reménytelenül hangzik, de az lenne a legjobb, ha ezt nem is fényképezésnek neveznénk, hiszen nem fényből jön létre, mint a fotográfia.
1: Nagyon köszönöm, kívánom, hogy minél többen látogassanak el a kiállításra, és hát minél többeket gondolkodtasson el. És akkor a legközelebbi, a negyedik, az 5 év múlva lesz majd?
2: Hát, igen, a tervek szólnak.
1: De a lényeg, az az idei, ez az aktuális. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Bán András, a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus első hétvégéjén ismét felcsendülnek a dallamok a budavári Palotanegyedben, a Zenél a Vár programsorozat keretében. Szombaton és vasárnap a Lovardában a Capriccio vonós négyes és Götz Nándor szaxofon művész várja a közönséget. A rövid szabadtéri koncerteket a délutáni órákban hallgathatjuk meg, így a nyári séta mellé kellemes zenei élményt kínálnak. A Zenélő Budapest minikoncertjei a Várnegyed hangulatos helyszínein hozzák közelebb a klasszikus és kortárs dallamokat. Szombaton a Kerekes Band érkezik a Bábelkertembe, ahol a világzene, a népzene és a modern grúvok találkoznak egy lendületes koncerten. A Liszt Ferenc díjas, kétszeres fonogramdíjas zenekar több mint 3 évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, melyben a pásztorfurúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat 33 országot megjárt turnéi után friss élményekkel tér vissza a színpadra. Az este vendége Baritz Gergő lesz. Jazz dallamok a Hollán Ernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Hollán Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megtartják hétvégén a Balaton átúszást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, automosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet minden engedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter főigazgató úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Hozzátették, Kijevnek továbbra is fejlesztenie kell katonai képességeit ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agresszív háborújával szemben. A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt fújtak le. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére, akár megpihenéshez, Révfülöp és Balatonbogár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap, és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízcsőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közmű javítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Sokszor halljuk a dizájnt, mégis megszoktuk, hogy a tereink bizony sokszor egyszerűen nem működnek jól. A Magyar Belsőépítész Egyesület formabontó kiállítása a Fugában megmutatja, hogy hogyan teszi élhetővé a tudatos belsőépítészeti tervezés a mindennapi tereinket, illetve azt is, hogy hogyan küszöbölhetjük ki a mindennapos hibákat. Erről a kiállításról lesz szó Láng Judittal, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnökével. Most pedig Hans Zimmer szerzeménye következik a Csillagok között című filmből.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Szia Judit, szeretettel köszöntelek!
1: Szia Edina!
0: A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében belső építészet neked címmel nyílt kiállítás. Mire utal ez a cím? Hangsúlyozottan az, hogy neked.
1: Hát ez annak szól, aki bekukucskál, és látja ezt, hogy neked. Akárki nézi ezt a szót, és itt ki is van írva, hogy mi mindenki lehet, azért, mert Magyarországon, Budapesten, ahol mi egyáltalán dolgozunk belső építészként, többnyire minket lakberendezőnek szoktak szólítani, vagy hát azt gondolják, hogy azok vagyunk. Most a szakemberek tudják, hogy mi az a belső építészet, és ki az a belső építész, mondjuk az építészek meg egy-két olyan ember, aki dolgozik is közöttünk, de az utcanépe, a polgárok, a fiatalok, az idősebbek nem tudják, hogy mi az, hogy belső építészet. És mi eldöntöttük, hogy megmutatjuk nekik, fölboncolva ezt a dolgot.
0: Ez jó.
1: És megkérdezed, hogy mi az, hogy fölboncolva.
0: Megkérdezem.
1: A fölboncolás az az, hogy ugye valamikor el is kell kezdeni, hogy is kezdődik, tervezés, kivel kell beszélgetni, milyen munkát csinálunk.
0: Mivel foglalkozik egyáltalán a belső építész? Hogyan lehet definiálni?
1: Hát tulajdonképpen az építészetnek a belső részét csinálja, vagyis az építészekét, de ez így nem igaz. Ez úgy igaz, hogy egy igazi ilyen páros, hogy építész, belső építész, az egyszerre csinálja, úgy, hogy az építész egy megálmodja, és utána szól a belső építésznek, hogy gyere, akkor nézzük meg, hogy az jó lesz-e arra a funkcióra, amiről az épület, vagy csak az a terem fog szólni. Ebben a mi kiállításunkban 13 féle, 4 terem féle van, vagyis hát belső tér, a kórháztól, a színházon keresztül, az iskolától, a múzeum felé, szóval ilyenekből van 12, és 3-3, vagy esetleg 4-4 munka van kiállítva. És az, amit mondtam, hogy ez felboncoljuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ez egy épület elkészüljön, hány ember kell, hány felé kell menni, hány mindent kell tudni róla, előírást, vagy bármit, milyen anyagból legyen, ki mondja meg. A középületben általában nem szoktuk megkérdezni, vagyis nem veszük annyira komolyan a megrendelőnek a dolgait, mert, vagyis a kérését, illetve figyelembe vesszük, de megmondjuk neki, hogyha az olyan, hogy nem ez áll neki jól, hanem más, amit mi gondoltunk, akkor azt meggyőzzük, hogy az olyan, mert az ember a lakását azt olyanra csinálja, amilyen ő, vagy amilyenre ő szeretné. De egy középületet nem egy embernek kell szeretni, hanem mindenkinek, aki oda bemegy.
0: Sokkal nehezebb és bonyolultabb a döntési folyamat is, éppen ezért.
1: Hát igen, és mondjuk én speciál pont a kórház specialista vagyok, azon kívül, hogy csináltam másokat is, de most itt ez egy ilyen munkám van kirakva, tehát az aztán előírásokkal tele van, hogy mit, hogy lehet csinálni, és itt van, én azért szeretem, mert annyira fontos és jó, hogy olyan legyen, hogy az ott dolgozó is, meg az ott gyógyuló is, aki persze nem jó kedvébe ment oda, hogy jól érezze magát az alatt, amit őt gyógyítják.
0: Nehéz összehangolni a funkcionalitást az esztétikummal?
1: Most már csak azt mondom, hogy nem annyira, mert megszoktam, hogy ez hogy működik, és a színek sincsenek annyira szigorúan előre, mert ezt már az ember érzi, hogy miből mennyit tehet, és mi az, ami nyugtató. Az fontos, hogy legyen olyan, hogy nyugtasson is, meg legyen olyan is, hogy érezze, hogy szép helyen van, érezze jól magát, legyen jó kedve attól, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, szomorú színeket tesznek, és akkor le van hangolva a szegény beteg. Uh-huh. Hanem legyen neki valami vidámság, ha máshol nem hát, a falon, vagy a kövön, vagy valahol.
0: Éppen azon a helyen vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, úgyhogy abszolút ránk fér a derű, és a vidámság, és az optimizmus. Judit, mit szólsz hozzá, ha visszajövünk, jó? Zenélünk egy kicsit.
1: Jó.
0: És aztán folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Belső építészet neked címmel látható egy különleges kiállítás. A kiállítás, ugye? A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagytermében. Judit, ha jól értem, akkor ti valahol tisztázni szeretnétek a nagyközönség előtt azt, hogy voltak éppen mivel foglalkozik a belső építész. De mi az oka annak, hogy Magyarországon még mindig összekeverik a lakberendezést és a belső építészet? Ezt a két hivatást.
1: Hát, hogy mi az oka, azt nem tudom, mert azért létezünk és ismerik ezt a szót többen.
0: Igen.
1: De valahogy a lakberendező az annyira azt mondja, hogy lakberendező, tehát lakás. Igazából még azt is, hogy berendező. Ő közöttük is vannak olyan emberek, akik tudnak olyan magas szinten is dolgozni vagy csinálni terveket, mint mi. De azért az mégiscsak más. Még akkor is, hogyha egy kisebb irodát, vagy nem tudom miket meg tudnak tervezni, nyilván meg tudnak, de mondom, ez mint minden szakmában van olyan ember, aki akkor is meg tudja csinálni, hogyha csak látta és nem tanulta annyira. De a belső építészet annyira sokrétű, hogy bizonyos dolgokat nem lehet, hát például még nem láttam, hogy lakberendező kórházat tervezett volna, vagy színházat, vagy ilyen nagyobb középületeket, azért nem bíznak rájuk. Uh-huh. És kisebbeket, igen.
0: Aha. És te hogyan kezdesz neki egy kórház megtervezésének? Mesélj! Itt ülünk egy hétig, kérlek szépen mondd el, hogy végzed a munkádat. Szóval, de tényleg, de hogy honnan indul el az ember? Mit kezd ezzel a helyzettel?
1: Hát először is, hogyha azt hiszik, hogy van bennem spiritus, és meg tudom csinálni, akkor felkérnek belső építésznek, és hogyha olyan az
0: építés... Ez az első lépés.
1: Igen, és ha olyan az építész, akit már ismerek, akkor könnyebb a dolog. Hát az ugyanúgy, mint minden más, ki van szabva az a hely, ahol lehet az a kórház vagy új kórház és új helyen, vagy egy meglévő több épületes kórházba, egy ki újabb épület, vagy pedig egy felújítás, vagy ilyet, nagyon sokféle van. Uh-huh. És az ember valahogy úgy gondolja azt is, hogy először is ketten beszélgetünk róla, főleg ugye az építésztel utána van olyan is, hogy kórház technológus, és akkor még őt is bevesszük, mert az nagyon fontos, mert az állandóan változik, és tudnunk kell, hogy, és akkor onnan elkezdjük építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Itt betegek fognak, és ez lesz az építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Itt betegek fognak, és ez lesz az feküdni kis szobában.

0: bármi más, rengeteg sok része van. És ezeket mind akkor összeszedjük, hogy áll össze, és akkor a funkció. De általában van, vagy jobb esetben kapunk egy vázlatot arra, hogy mi egy programot, és akkor a program szerint megyünk. Ha nincs program, akkor kitaláljuk, és úgy adjuk oda, hogy mi legyen a vázlatnál, vagy ilyesmi. Tehát ez körülbelül így áll össze, hogy akkor, ahogy beszélgetünk, mert mindig be kell beszélni a megrendelővel, hogy megértse, tudja, és bólincson vagy, azt mondja, nem azt szeretném, hanem más. Tehát ez majdnem mindennel így van, amit elkezdünk, hogy az a könnyebb, amikor van már valami, és mellé építünk azt, hogy mit kell, mert ott már lehet stílusban, vagy ugyanazt, vagy nagyon más, de hogy az már le van téve, itt megtörjük a fejünket, hogy vajon melyik lesz.
1: És a belső építészek így szakosodnak? Tehát ahogy most te elmondtad, hogy a kórházakkal foglalkozol leginkább, hogy a kollégáid más területeken alkotnak?
0: Hát mindenkinek van olyan, ami a kedvenc munka, vannak, akik főleg irodákat, vagy főleg éttermeket, vagy vannak olyanok, akik főleg színházat. Én sokfélét terveztem, de egy idő után, amikor az ember már egy-két kórházat megcsinál, akkor örülnek neki, hogyha azt hívják, ha jól csináltam. Ha nem jól csinálja valaki, akkor mást keresnek újra, mindenben.
1: Belső építészet, neked ez a kiállítás látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízcsőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közmű javítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, hogyan formálják az életünket a különböző térfajták? Hogyan hatnak ránk?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenhol kéne az legyen, hogy az ember boldogan tudjon menni egy belső térbe, de hát annyiféle van, hogy akkor is ennek megfelelőnek kell lennie, hogy mi is. Hogy egy váróterem például egy rendelőbe, hát annak is valamennyire inkább az a reszketés, tehát kényelmes legyen, valahogy ki legyen szolgálat, figyeljen valamire, hát ilyesmit nagyjából. Tehát a színházban különleges jó érzés legyen, tehát annyira azon múlik, hogy mi a szerepe ennek a helynek, a térnek, a háznak, a lakásnak, vagy bárminek.
0: A belső építész egyéni világa az jó, ha megmutatkozik a munkáján?
1: Hát persze, az nem baj, hogy megmutatkozik, de mindig azért az a fontos, hogy akinek csináljuk, és aki majd használni fogja, az legyen vele megelégedve azzal együtt, hogy és akkor nyilván valakinek olyan a stílusa, hogy már más a megrendelők szeretnek vele dolgozni, akkor már majd őt fogják. Ha mást keresnek, akkor is számít, hogy na ez nem tetszett annyira, akkor legyen másik. Hát nem vagyunk egyformák semmi, se a megrendelő.
0: Mi minden látható a kiállításon? Hogyan építettétek fel?
1: Végig megyek, mert éppen itt vagyok.
0: Hát, köszönöm.
1: Ellenőrizni.
0: Akkor ez most egy lehetőség.
1: Igen. Hát itt például a legelején pont a kórházak vannak, van is tulajdonképpen gyógyító tereknek beszélünk. Következő pedig az utasforgalmi terek, ahol két vasúti dolog van és egy hajó, fantasztikus hajó. Uh-huh. Ez a hajó egy városnéző, egy van belőle, mindjárt meg is tudom, hogy is hívják a nevét, gyöngyői hajó. Uh-huh. Én már kipróbáltam, és hát ebből most csak egy van. Aztán van a szakrális terek. A szakrális terekbe beleférnek a templomok. Műemléki terek vannak itt. Szállodák, tehát a szállodák különböző terei. Munkaterületek is vannak. Különböző munkaterületek. Az is egyfajta téma. Akkor van itt vendéglátás. Van itt kiállító terek. Van itt mondom, ja, és vannak bútorok is kiállítva, úgyhogy érdemes kulturális előadó terek, azok lehetnek a színházak például, és vannak kiemelt dolgok, és vannak bútorok, egy-két kisebb bútor, egy-két lámpa, ilyen különleges az egész.
0: Ez a kiállítás vállaltan a nagy közönséghez szól, ugye, tehát nem a szakmának?
1: Vállaltan, pontosan azért, hogy ők ismerjék meg azt, hogy mennyi mindenfélét tud, akár egy, vagy akár több belső építész, tehát nem mindenki mindig színházat csinál, mert azért még tud mást is, tehát nem vagyunk ennyire szakosítva, de mégis, ha tudod, ezt mondtam, hogyha visszahívás, jól csináltad, tetszett nekünk, legyen. Uh-huh.
0: Belső építészet neked, erről a kiállításról beszélgetünk itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, a tudatos belső építészeti tervezés az hogyan segít minket? Hiszen ugye nyilvánvalóan szakember segítségét kérjük, pláne nagyobb, professzionálisabb közösségi tereknél, de hát azért nekünk magunknak is lehetnek ötleteink. Tehát milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes mondjuk a saját lakhelyünk akár belső építészeti tereit átgondolni? És akár ennek mentén megkérni egy szakembert?
1: Hát jobb, ha megkérdezi. Szóval először lehet egy olyat, hogy megkérdezi, hogy mit tenne, ha megkérdezi az, aki kíváncsi, hogy milyen legyen a lakása. De az, hogy ha komolyabb a dolog, akkor én úgy is terveztem már, hogy csak azt mondtam, hogy a funkciót nézzük, hogy szeretsz élni, vagy nagyjából. És amikor mond valami olyasmit, ami nem annyira, hogy mondjam, élvezetes, vagy nem lát bele, hogy az nem lesz jó, akkor én azt mondom, hogy lerajzolom, megcsinálom a funkciót, és aztán, ha az ízlése, a színek, meg az ilyesmik a sajátja, akkor én azt ott simán elengedem. Tehát a tudatos az, hogy jó helyen legyen, érezze azt, hogy mikor lesz neki világos, annak ellenére, hogy nem annyira jó a fény lehetőség, mivel lehet ezeket elérni. Tehát ilyen neked tudunk adni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor beszélgessünk, és tervezd meg teljesen. Én szeretem azt is, hogyha csak az elejét kérik. És akkor átérzi, megcsináljuk, vázlat, és akkor a többi választás a boltba, vagy a textilek között az már a saját dolga. De a teljes belső építészet, az én a lakásban nem csinálnék ilyet különben, teljes belső építészetet, mert az valahogy mindenkinek a sajátja. Azt, hogy sok tehát mondok egy-két olyasmit, ami fontos, és akkor már jó felé megy, az igen, tehát tanácsot adni azt lehet, de én úgy gondolom, hogy csak a nagyon hiper-szuper, nem tudom, vagy a nagyon béna az, aki nem maga csinálja meg bizonyos részeket, legalább az, ami neki fontos. Tehát ez különböző kérdés, mert sokféle ember van, és szívesen megcsináltatja. Olyan is van, majd elmegyek nyaralni, aztán majd, ha visszajöttem, akkor már kész a lakás. De hát ez egy... Én nagyon csináltam lakást többet is, ismerős barátnak, ilyesminek, és az, hogy mit, hogy érünk el, mik azok a titkok, ami meg már különlegesek vannak. Nincsen a szobájába például fény, természetes fény, akkor azt hogy lehet elérni sokféleképpen. De azok trükkök, vagy olyan lámpák, vagy sok minden van már, amivel meg lehet csinálni.
0: Hát ezekből a trükkökből, a praktikákból épül fel végül is maga a belső építészet világa, nem? Tehát, hogy hát ti vagytok ennek a tudói.
1: Hát így van, és mindenki más tud jobban, olyan is van. Hogy
0: Judit, melyek azok az alapvető mindennapos hibák, amelyeket oly sokszor elkövetünk?
1: Hát azt, hogy van olyan ember, aki nagyon puritán, és akkor nagyon kevés dolgot tesz bele, ha már megint itt igazából a lakásról van szó, mert a középületben azért ott nagyon körbe kell venni, tehát nézni, hogy mit csinálunk, de hogy ilyent, hogy vagy túl rakja tárgyakkal, vagy kevésbé, vagy nem jól lát, vagy nem lehet benne. A fény például az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy igazából itt a... hogy ki milyen hibát, vagy nem esik a kezére, és sokkal többet fut egy konyhába, vagy forog, mert ügyesebben is el lehet rendezni. Hát ilyenek, hogy mi mellé megy, mi az praktikusabb, hát ezeket jobban meg tudja mondani. Ebbe tud segíteni az a, annak az embernek, aki amúgy megcsinálná, csak ezeket a nehezebbeket megkéri a belső építést, hogy azt is. De az is van, hogy ő nem tudja, miért szeretne, legfeljebb megmutogat néhány képet az újságba, és akkor gondolkozik az ember, hát ezek nem rakhatók össze, úgyhogy ilyen is van. És aztán mondtam, hogy azt mond, amit tiéd jobban szeretsz, és akkor abból indulunk ki, és
0: ez
1: ahhoz hangolunk mindent. Igen.
0: Ez a lényeg, hogy jól érezze magát.
1: Így van.
0: Saját lakásában, vagy a saját terében. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést. A kiállítás, a belső építészet neked egészen augusztus 30-áig látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Kívánom, hogy látogassanak el sokan hozzátok. Köszönöm szépen. Oké, Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út után. Baleset miatt torlódásra kell készülni a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél. A Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a Vasúti átjáró között vízgyötörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július utolsó előtti napján, július 30-án Judit és Xenia nevű hallgatóinknak gratulálunk. Ez a mai az ő napjuk, de ma ünnepelnek még Xenia és Juliet nevű hallgatóink is. Tudják, milyen világnap van ma? Én meglepődtem, mert erről még nem hallottam. Ma van a barátság nemzetközi napja. A barátság egy nagyon fontos kapocs, egy fontos érzés. Nem is tudom, van-e ennél fontosabb? Azért van, tehát azért, ha végig gondolom, azt hiszem, bár nem feltétlenül kell a rangsort állítani, minden esetre ünnepeljük a kapcsolódást, a szeretetteljes egymáshoz fordulást így a barátság nemzetközi napján. Nem is világnap, hanem nemzetközi nap, de egyébként az ENSZ is hivatalosan elismert emléknapjáról van szó. Most pedig az Intermezzóban nyár következik meglepetésre. Vivaldi négy évszak ciklusából hallgatjuk meg a nyár második tételét.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatja a közönség az A Kör Edda Musical című nagyszabású produkciót, amelyről azt írják a sajtó közleményben, hogy Edda slágerekből született musical érkezik a Margit-szigetre. Mindjárt rákérdezek, de előbb szólítom Nagy Szilárdot, aki az Edda Musical producere és főszereplője. Üdvözlöm, művész úr!
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az első kérdés az, hogy véletlenül fogalmaztak-e így, szerintem nem, hogy Edda slágerekből született musical, mert ez nem teljesen az Edda életét dolgozza fel, hiszen ha valakiből valamiből musicalt szoktak csinálni, általában azért teszik, hogy a pályafutását, pályája kezdetét, stb. Feldolgozzák. Itt mi a helyzet?
2: Így van, itt nem az Edda életművéről szól a musicalnek a története. Ez egy kitalált történet, bár nagyon sok áthallás és hasonlóság van az 52 éves Edda művek történetét illetően, de ez egy kitalált történet, viszont valóban 24 olyan Edda sláger tartalmaz, amelyet a nézők ismernek, velünk együtt énekelnek a turnénk során helyszínről helyszínre, és nagyon szeretik őket.
1: Akkor még egy kérdés, hogy kabáthoz a gombot, vagy gombhoz a kabátot. Ugye tudjuk, hogy például a Singing in the Rain című film esetében a dal köré írták a sztorit, mert annyira jó volt a dal. Itt az Edda slágerek adták a sztorit, vagy pedig adott volt ez a másik sztori, és ahhoz kellett találni megfelelő Edda dalokat?
2: Érdekes, ugyanis nagyon sok olyan szakmabeli színész, rendező, író, aki az elmúlt 47 előadás során látta ezt a darabot, azt mondta, hogy úgy vannak ezek a dalok érdekes módon megírva, mint hogyha ehhez a musicalhez írták volna, holott ezek a dalok ugye már létező Edda slágerek voltak, amelyeket a rádiók játszottak, az emberek ismernek évek, évtizedek óta, de mégis az adott jelenetben, az adott jelenetekben, ahogy halad előre a darab, mindig az az éjjel érkezem, az a kör, az az utolsó érintés, hogy sorolhatnám bármelyik dalt, annak a szövege, annak a mondani valója, az olyan, mint hogyha ehhez a darabhoz írták volna. Ez egy véletlen egybeesés részben, részben meg nyilván a libretto írójának, Horváth János Johnny-nak a nagyszerűségét mutatja, hogy sikerült neki úgy megírni a darabot, hogy az adott pillanathoz, az adott történéshez, az adott jelenethez mindig tudott az Edda életműből találni egy olyan slágert, amely odaillett. Erre szokták ugye mondani azt, hogy Pataki Attila, aki ugye az összes túlnyomó részt, az összes Edda művek nótának a dalszövegírója, ugye saját élményekből, az élete során megtapasztalt élményekből írta mindig a dalait, ezért volt részben könnyű dolga a libretto írójának is, mert egy-egy szerelemre, egy-egy bánatra, egy-egy arcra, cselekedetre, bármilyen élettörténetre mindig van egy Edda dal, amit elő lehet húzni a fiókból.
1: Ha nem az Eddáról íródott, akkor Elmóról. Mit lehet tudni a történetről egy-két mondatban?
2: A történet szép és egyszerű. Elmó, akit egyébként jó magam alakítok, egy szegény vasgyári dolgozó, egy szegény sorsú fiú, akinek teljesen egyértelműen egyetlen egy kiemelkedési lehetősége van abból a közegből, ahol felnő és ahol él, az pedig az, hogy vagy híres zenész lesz, énekes, vagy híres sportoló, vagy bármi olyan, ami drasztikus kiugrás onnan. Ő ugye már gitározik a munkás évei alatt is, és a zene a kiugrás számára. Elhagyja a helyet, ahol él, a vasgyárat, és útra kell, és később sztárrá válik, és felfedezik, és lesz egy híres zenekara, közben a szerelem is megtalálja, és így egy lásztor és egy sikersztori a vége.
1: Na de nyilván nem egyedül énekelget a Margit-szigeti szabadtéri színpadon majd, mert biztos az is jó lenne, de úgy tudom, hogy neves szereplő, éneklő társai is vannak, kiket gondol megemlíteni?
2: Így van, 12 énekes szereplő alkotja a színdarabot. Közvetlenül mellettem az egész darab során a női főszereplő, Réti Viola Zsazsa, aki egyébként a feleségem. Ő egyébként nagyon híres műzikelekben volt, már látható korábban, Vámpírok bája, Nyomorultak, nagy szerepeket, főszerepeket játszott el. De ott lesz velünk Kovács Áron, akit olyan nagyon sokan a tévéből ismernek, mint műsorvezető, mint énekes. Ő játsza a Banda vezért, Tezárt, ott van mellettem a legjobb barátom, producertársam, Ragány Misa, aki a komikust hozza a darabban, és minden pillanatban, amikor megjelenik, akkor a nézők nevetnek, mert a szerep is olyan, meg ő maga is úgy alakítja. Akkor ott lesz szintén a Margit-szigeten Fedor Kira, aki egy kiváló hang, ő a Tezárnak a csaját, Talszát játsza, tehát jó hangokból, színészekből és szereplőkből, hál' Istennek nincs hiány ebben a darabban.
1: Azt olvasom a sajtó közleményben, hogy Kautsky Armand is színpadra lép, most hirtelen James Bond jutna az eszembe, szinkron hangja okán, de biztos, hogyha színpadra lép, akkor nem James Bondot fog alakítani, vagy lehet, hogy mégis?
2: Színpadra nem lép, de a hangja többször is megjelenik a darabban. Ő az isteni hang, aki mindig leszól fentről, és egy-egy drámai és fontos pillanatban megszólal, és egy annyira karakteres, ikonikus és egyedi hangja van az Armandnak, hogy nem volt kérdés, hogy őt kérjük fel erre a hangi szerepre, de ugye valójában hát ő szereplőként nem jelenik meg, de a hangja többször is visszacseng és hallatszik a darabban.
1: Hát egy dologban úgy egyeztetünk meg, hogy én nem láttam a darabot, hogy ha isteni hang, akkor Kautsky Armand ott van a dobogon, ez teljesen egyértelmű. Akit esetleg még érdemes megemlíteni, aki a zenében segített, vagy koreográfiában, ki van még a stábból, akit szívesen elmondanak a kedves hallgatóinknak?
2: Nagyon szívesen elmondanék mindenkit, ha lenne időm. A rendező koreográfus Nádasdy András Karó, akinek nagyon sokat köszönhet a darab és az Add the Musical. Ő egyébként a saját tánckarát hozta el a darabba Sziget-Szent Miklósra. Kiváló fiatal táncosokat, akik tényleg szívüket, lelküket beleteszik az egész turné alatt, és elképesztő professzionális színvonalon táncolnak. Ugye Pataki Attila és Gömbölyi Zsolt írta a darabot, illetve Orevet János Johnny, aki a librettót írta, ő egyébként ő alkotta meg a LED vizuál tartalmát. Na csak. Tehát amit a nézők a LED-en látnak az egész előadás alatt, ugye 48 négyzetméter LED fallal dolgozunk, egy elég látványos történet. Az amellett, hogy ő írta a darab librettóját, ő alkotta ezt is meg, úgyhogy őt is mindenképpen érdemes megemlíteni, de tényleg senkit nem szeretnék kihagyni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egész stáb egy olyan, most már egy baráti közösség, de olyan kiváló szakemberekből, művészekből, alkotókból áll, akikkel két éve csodás együttműködni.
1: Örülünk, hogy hírthathatunk tehát arról, kedves hallgatók, hogy szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatják a Kör Add a Musical című tényleg nagyszobású produkciót, melyről a produkció producerével és főszereplőjével, Nagy Szilárddal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk, nagyon izgalmas beszélgetés volt, további szép napot.
2: Köszönöm, én is viszont kívánom minden hallgatónak.

0: Son keresztül vezeti végig a látogatókat Vasarely művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vasarely a 20. század geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vasarely a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely jövő vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogy hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely egészen egyszerűen a mindennapi életünkről szól. Jazz dallamok a Hollán Ernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Hollán Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve, saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz-standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út után. Baleset miatt torlódásra kell készülni a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél. A Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízgyőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 55 évet megyünk vissza az időben, 1971. július 26-áig. Miért megyünk vissza az időben, mi történt itt, és kihez kapcsolódik?
2: Az Apollo 15 űrexpedícióról van szó, és ennek van egy magyar és budapesti vonatkozása is, úgyhogy erről fogunk most beszélni.
1: Kihez kapcsolódik?
2: Pavlics Ferencről van szó, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben diplomázott gépészmérnökként, és 50-től 56-ig a Budapesti Gépészeti Tervező Intézet tervezőmérnöke volt, gyárak tervezésénél működött közre, többek között a Csepel autógyár és a Gamma művek gyártási folyamatainak kialakításába, és aztán jött az 56-os forradalom, amikor is a feleségével együtt ők elhagyták az országot, és az Egyesült Államokban telepedtek le. A menekültáborból csak néhányat vették föl a General Motorshoz, és mivel akkor nem tudott ő még angolul, műszaki rajzoló lett Detroitban, aztán tovább képezte magát, mint oly sok más magyar fiatal magyar, aki kiment az Egyesült Államokba. Michigani Egyetemen tanult tovább, és 57-től 60-ig az amerikai hadsereg detroiti tankgépkocsi parancsnokságának kutató mérnöke volt, és itt már a kísérleti laboratóriumban terepjáró kerekes és lánctalpas járművek viselkedését tanulmányozta, és aztán 1960 és 67 között hasonló területen dolgozott a General Motors kutató laboratóriumában, nagy mozgás képességű terepjárók fejlesztésén dolgozott. És most még mindig gondolkodhatnánk, hogy mi köze mindennek az Apollo expedícióhoz. Közeledünk, ugyanis Kennedy elnök 1961-ben hirdette meg az Apollo programot. Ennek ugye az volt a célja, hogy amerikai űrhajósokat juttassanak a Holdra, és Pavlics Ferenc ekkor került az űrkutatás közelébe, ugyanis a Hold felszínének kutatása a magyar Baj Zoltán radaros mérései nyomán kezdődött, de a felszín szilárdságáról, illetve a porréteg vastagságáról ekkor még semmit sem tudtak. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA először egy zárt terepjáró laboratóriumot képzelt el, de erre nem volt elég pénz, úgyhogy Pavlics Ferenc vezetésével fejlesztették ki először 1971-ben az Apollo 15-ös űrhajóval felbocsátott NASA holdjárművet, azt a bizonyos holdjárót, amely egy nagyon bonyolult rendszer volt, egy nagyon bonyolult eszköz volt, hiszen figyelembe kellett venni a mínusz 160 és a plusz 125 fok közötti hőingadozást, tehát a kerekeket titán acélból tervezték, aztán összehajtva helyezték el a holdkomp alján ezt a járművet, a holdjárót, ennek súlya 200 kg volt, és amikor megérkeztek a Holdra, ez a jármű kifordult a kompból, a rugók kitolták az alváz meghosszabbítását, kihajtották a kerekeket, amelyek 45 fokban voltak behajtva, és az egész kicsomagolás, negyed óra kicsomagolás után elkezdhette a feladatát végrehajtani a holdjáró.
1: Hogy volt felépítve ez a holdjáró?
2: Ennek a négy kerekű járműnek minden egyes kerekét külön villanymotor hajtotta, ebből kettő is elég volt a biztonságos visszatéréshez, és az űrhajósok pedig egyszerű támlásszékben ültek. Ennek a járműnek a sebessége 16 km/h volt. Összesen három utat tettek meg vele, összesen majdnem 28 kilométert, és 77 kiló kőzetet gyűjtöttek. Aztán az Apollo 16-os holdjárója 27, az Apollo 17-esé pedig 36 kilométert közlekedett, tehát három ilyen alkalomra is sor került. Fontos elmondani, hogy akkoriban ez a holdjáró volt a világ legdrágább autója, főleg azért, mert összesen három napig működtették ennek az expedíciónak a keretében. És ebből a holdjáróból összesen négy darab készült, ebből a négyből három még ma is a Holdon van, a negyediket pedig a washingtoni Smithsonian Múzeumban állították. Ki.
1: Na de nekünk itthon, vagy Budapesten van-e olyan emlék, vagy emlékmű, vagy szobor, ami ezt jelképezi?
2: Igen, sokat beszéltünk már Kolotko Mihályról, ami gerilla szobrászunkról, aki mini szobrokat készít, és ő 2016-ban költözött Kárpátaljáról Magyarországra, ezen belül Budapestre, és ekkor a Hold utcában lakott. Tehát ez a környék, a Hold utca környék, ez egy elsődleges ihletforrássá vált számára. Itt laktak a Hold utca egyik lakásában, és hát úgy érezte, ezt a művész is elmondta, hogy amikor ők átköltöztek Kárpátaljáról Magyarországra, az legalább akkora változás, vagy akkora lépés volt számunkra, mint amikor ember lépett a Holdra. Ugye kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek. Ezért a Batthyány örökmécses közelébe, a Hold utcára készítette el a holdjáró szobrát, ami egy gömb formájú, tehát a holdat idéző ilyen posztamensre került, és ezen találjuk ezt a nagyon cuki kis járművet, amit ha nem tudjuk, hogy mit kell keresni, akkor elég nehéz megtalálni, de én rendszeresen szoktam arra fele vinni túrákat, mindig meg szoktam keresztetni a vendégeimmel, gyerekek, felnőttek, magyarok, külföldiek mindig nagyon-nagyon élvezik, és hát tényleg a Batthyány Örök Mécses szomorú története mellett ez egy igazi kis, tényleg finom falat, és hát tényleg mosolycsal az emberek arcára, úgyhogy ha arra fele járunk, a Hold utcában, a Batthyány Örök Mécses környékén, akkor nézzük meg ezt a holdjárót, hiszen nagyon szép 55 éves évfordulója van az Apollo expedíciónak.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Bán András, a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora. 5 és 6 óra között pedig Láng Judittal beszélgettem, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével, a Belső Építészet Neked című kiállításról. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, szép estét kívánok. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutották be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapig kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatási irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Krebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA a dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajznévbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a városszépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a százhalombattai dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma már talán kevesen tudják, hogy Magyarországon a legelső sörgyár Kőbányán létesült. Idővel az élelmiszeripari gyártás nagy része is itt összpontosult. Kőbánya óhegy mészkövéből épült a pesti kiskörút, majd a nagykörút jó részének építkezéseihez is az itteni alapanyagot használták. A kialakuló hatalmas mészkő üregek állandó hőmérséklete, hűvössége kedvezett a sörgyártásnak, amely akkoriban sokkal kisebb üzemeket működtetett. A hűvösen tartott sör hosszabb időn keresztül megőrizte frissességét, s a forró ser helyett a fogyasztók is rászoktak a pince hideg nedűre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikó.